0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók, az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez. És az ellátás biztonságának

Regionális vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmúl szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe.

0: a magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt céra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bn.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövénykertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szerint lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzettel állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek.
1: ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi, szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonpokláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az építési és közlekedési minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
2: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
3: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előreintézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják elhadnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
3: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt három évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
3: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekord szint alatt, amely több mint egy méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar megyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből.
0: Időjárás.
1: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: Rádió Kabari a Tália téli kertből. A házigazda Nádas György.
3: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Rádió Kabari a Tália téli kertből, én pedig a mai házigazdájuk Nádas György vagyok. Nem tudom, észrevették-e, de én már évek óta tapasztalom, hogy a karácsonyi vásárlási láz már szeptember elején elkezdődik, legalábbis erre ösztökélnek minket a nagy áruházak. Arról nem is beszélve, hogy már ugyanebben a hónapban a bevásárlóközpontok üzleteiben elkezdik játszani a kifejezetten karácsony alkalmára is zeneszámokat. Így például idén még rövid nadrágot viseltem, miközben a Last Christmas hangraira vettem fürdőnadrágot magamnak. Kicsit túltoltuk a ráhangolódást. Olyan ez, mintha a nász éjszaka előtt jóval az első randevú napján még meg sem ismerve már kerülnénk a találkozót leendő anyósunkkal. Vagy lehet, hogy csak még időben figyelmeztetni akarnak minket az esetleges balesetekre? A kisgyerek karácsony este szaladt be az anyukájához a konyhába. Anyu, képzeld, ég a fa! Nem ég, kisfiam, hanem világít. Néhány perc múlva megint szalad be a kisfiú. Anyu, anyu, már a függöny is világít! Szóval már a nyár végén ránk akarják erőltetni azt, ami ha természetesen érkezik, akkor igenis csodaszép és varázslatos. Aztán nem tudom, hogy megfigyelték-e, de van, aki megszokásból vásárol még karácsonyra is. És vannak olyanok, akik még otthon tudták, hogy mit akartak venni, de mire odaértek, már elfelejtették. Így történik meg az, hogy az eladóhoz érve a venni kívánt árucikk helyett csak valami hasonló jut az eszünkbe. Kis csokorba szedtem egy távoli rokonomtól hallott megtörtént vásárlói kérdéseket. Vánt árucikk helyett csak valami hasonló jut az eszünkbe. Kis csokorba szedtem egy távoli rokonomtól hallott megtörtént vásárlói kérdéseket. Rokonom egyébként a

0: piramisos és zselléres szaloncukorról. De a különféle diétás élelmiszerek esetében sem mindig egyértelmű, milyen névvel kellene őket illetni. Akadt, aki cukorbeteg télapót keresett, mások lókekszet, valószínűleg a zapkekszről lehet itt szó. Különösen jó nyelvérzéket kíván, ha valaki a sajtpultban dolgozik. Kértek ott már kanember sajtot, feka sajtot, pepa sajtot, sőt olyan háromszögletű kocka sajtot is, ami kerek dobozba van. A pékségben sem árt némi humorérzék, az exhumált kenyér, vagy a croissant magáért beszél. A szárazáruk között található a valériás cukor. Férfi ember mondta, csigabiga tészta, vagy könyökcső tészta. És az ezek mellett már közhelyesnek ható majomméz. Persze ezek után a háziasszonynak sem lehet könnyű a dolga a tűzhelynél. Jut eszembe, férj fintorogva eszi a vacsorát, feleség aggódva kérdezi. Nem ízlik, drágám, pedig a szakácskönyvből főztem. Akkor legközelebb a belső lapokat is használd, mert a fedele kicsit kemény. Nos, ezek vannak az élelmiszerekkel, de tapasztaltam az idegen szavak és kifejezések időnként a gyógyszertárba látogatókat is összezavarják. A vércukorszint mérésére használt akkucsek például bikacsök formájában verbalizálódott. Az inhaláló készülék esetében nem nehéz összezavarodni, így lett belőle inhalálozó. A koronavírus járvány óta pedig már mindenki tudja, hogy a max mit jelenthet, természetesen maszk. Az igyekezet, hogy elmagyarázzuk, milyen szert szeretnénk a patikában, néha egészen vicces szó összetételekhez vezet. Korpamentes sampon nem valószínű, hogy létezik, és ugyanilyen logikai bukfenc vezérelte azt is, aki azzal állított be a patikába, hogy kérek szépen gombát körömre. De kerestek már lézéscsillapító tapaszt, és eldobható borotvahabot is. Szóval nekem az a véleményem, hogyha nem tudjuk kimondani az általunk áhított árucikket, vegyük azt a rég bevált módszert, amit nyelvtudás hiányában külföldön szoktunk alkalmazni, bökjünk rá a pulton a termékre, adja azt az eladó. Ebből még soha nem volt baj. Persze az sem mindegy, hogy ki milyen ajándékot vesz a szeretteinek. Férj hamarabb ér haza a munkából, bemegy a hálószobába, és a ruhás szekrényhez lép. Ne nézz be oda, ott van a karácsonyi ajándékod, kiált rá a felesége. A férj kinyitja a szekrényajtót, benéz, és unottan így szól. Mit nem mondjak, ez a legfurcsább ajándék, amit valaha is kaptam. Szerinted mihez kezdjek egy félmeztelen postással? Kisgyermek kétségbeesve szól az apjának. Apu, eltűnt a kanária kalitkából. Mire az apja? Aha, most már értem, hogy miért fütyül a macska. Ez ugyan apróságnak tűnik, azonban az igazi apróságok csak most érkeznek. Szabados Gábor apróságait előadja Bezerédi Zoltán, Bozó Andrea és Revicki Gábor.
1: Orvosnál.
2: Valamit érzek itt a hármas és ötös csigolya között.
3: Mit érez?
2: A négyes csigolyát.
1: Orrpiercing.
2: Vettem a feleségemnek egy orrpiercinget.
3: Nem idős egy kicsit hozzá?
2: Nem, épp a megfelelő korban van. És vettem neki egy szép ezüstláncot is. Hát
3: azt meg minek?
2: A láncot az orrpiercingbe fűzöm, és azzal húzom magam után.
3: Nem az orrát piszkálja.
1: Árpád, ne piszkáld az orrod a kezeddel.
2: Nem piszkálom az orrom a kezemmel.
1: Dehogy nem, hiszen látom.
2: Mondom, hogy nem az orromat piszkálom a kezemmel.
1: Akkor mit csinálsz?
2: A kezemet piszkálom az orrommal.
1: Mennek horgászni.
3: Velem jössz? Megyek horgászni.
2: Mit is nálad horgászbot?
3: Nincs rá szükség. Gyere!
2: Hová?
3: Felszállunk egy buszra.

0: Buszon fogunk horgászni?
1: Igen, kézzel. Fenekezni fogunk.
0: Az Isten is egymásnak teremtette őket.
2: Pista, baj van, beleejtettem a telefonomat a WC-be.
3: Tessék?
2: Beleejtettem a telefonomat a WC-be.
3: Nem hallom.
2: Mi nem hallod?
3: Mert tegnap beleejtettem a hallókészülékemet a WC-be.
2: Fodrásznál.
0: Jó napot kívánok, egy fazonigazítást kérek.
1: Jó napot, foglaljon helyet. Igen, és egy fazonigazítás. Mindenek előtt adok egy fájdalomcsillapító injekciót a két fülébe.
0: Fájdalomcsillapítót a fülembe? Mert esetleg véletlenül belenyír?
1: Nem véletlenül, hanem direkt.
0: De miért?
1: Mert úgy látom, hogy a füleinek is kell egy fazonigazítás.
2: Elkapták az öregekből álló betörő bandát.
1: Mit szólsz hozzá, hogy elkaptak egy öregekből álló betörő bandát?
0: És hová törtek be ezek az öregek? Mit vittek el?
1: Patikákba törtek be. És kizárólag gyógyszereket vittek el.
0: Zöld beruházás.
1: Tisztelt falubeliek! Ezennel átadom településünk most befejeződött zöld beruházását. Mint láthatjátok, a főutcán végig zöldre van a rácsos kapu festőre.
4: Hölgyeim és uraim, most pedig következik egy ifjú tehetség, aki már nem először jár nálunk, és minden bizonnyal nem is utoljára. Fogadják nagy tapssal Török Ádámot!
5: Köszöntök mindenkit a Rádiókabariban, én Török Ádám vagyok. Hát én a szerelmi életemről szeretnék egy kicsit mesélni, végtelenül sikeres történetek következnek. Hát kezdjük ott, hogy apukám nekem egy ilyen egész életemen áttartó életmódvezetési tanácsadón volt, így ha kértem, ha nem. És az egyetem előtt is így leültetett, hogy figyelj Ádám, hamarosan itt az egyetem, nem sokára barátot fogsz találni, olyan lányt válasz magadnak, aki nem jön oda egyből, akit nehéz megszerezni, akinek nehéz elnyerni a bizalmát, mert hogyha sikerül, ő életed végéig hűséges lesz. Egy kicsit ilyen oroszlán királyosra sikerült ez a tanács, de nem baj, elrakom zsebre. Na pár hónap múlva ott vagyok az egyetemen, jön már az üzenet, hogy gyere Ádám, este házi buli, rengeteg szingli lány lesz, becsajozunk. Nekem még így eszembe jutott apukám üzenete, hogy én most itt nem csak becsajozok, hanem így megtalálom a barátnőmet, amelyik nem jön oda, az lesz az. Hát rohadt nagy volt a választék, gondolhatják, a kutya nem jött oda egy ilyen 3 órán keresztül. Hát mondom, lehet itt még a végén így válogatnom kell. De mondom, ez az Ádi, most nem szabad elrontani. Szépen mutasd meg mindenkinek, hogy ki itt az alfa, szépen sétálj körbe a lakásba, és ne szólj hozzá senkihez. Hát megtettem egy ilyen 256 kört egy ilyen 28 négyzetméteres lakásba, a kutya nem szólt hozzám. A többiek viszont már így kezdték kérdezgetni az egyik haveromtól, aki tudták, hogy ismert, de figyelj már, a pszichopata csávót, ezt kihívta meg. És a srác az ismertekben azt mondja, hagyjátok, csajozik. Úgyhogy hát nem igazán sikerült a dolog. És hát az a helyzet, hogy most azért már van barátnőm, hát sokat járunk étterembe, de van ez a helyzet, amikor megvan az az ismerősök, akivel utálnak étterembe járni, mert így mindenkit kiakaszt az étel sznobériájával, megvan. Hát az a baj, hogy ez nekem a barátnőm, tehát hogy nem könnyű a dolog. Nem tudom, hogy az elmúlt 3 évben így a Covid vette el több pincérmunkáját, vagy a barátnőm, de hogy így nagyon közel vannak a számok egymáshoz. Én nem tudom, hogy hányszor köptek bele az én kajámba a barátnőm miatt. De meg kell védenem a barátnőmet, mert egyébként ő egy ilyen igazi gurman, csak néha egy picit túltolja. Például múltkor feladott egy ilyen kávérendelést, hogy kérte egy eszpresszót, figyelj, laktózmentes tej nélkül. Pincei nézett, hogy ezt most hogy kell felütni főnök? De megoldották! 3-szor annyira, mert minden mentes, úgyhogy akkor... De megvannak ezek a kifejezések, hogy fine dining, gurman, Michelin csillag, Bocuse d'Or, megvannak. Én ezt megfejtettem, mit jelent magyarul. Ugyanaz drágábban hülyéknek. Tehát, hogy Engem ott gyakran megtalálnak a fizető oldalon. Kinyitom az étlapot, 4-sor egy szót sem értek, 20 ezer. És irántott hús, csak rombusz alakú tányérom, mert újra gondolva. És akkor büszke. Tényleg most megkérdeznek, hogy Ádám és ti mire veszitek fel a babavárót? Desszertre. Tehát nem tudnék mit mondani erre az egészre. Mindenesetre én egy kicsit enyhébb helyről érkezem, mert a 8. kerületből jövök, egy ilyen diszkét 17 évet töltöttem el. Hát ott is lezajlott a gasztronómiai forradalom, csak ott kicsit más jellegű éttermek vívták egymással. Úgyis ott a Baross utca környékén ott is ádász küzdelem zajlott, csak ott a Margit néni magyaros konyhája, meg a kínai kifőzde vívott egy ilyen ádász küzdelmet. Margit néni kezdte a szemétséget, mert az egyik héten ő kiírt egy ilyet a frissülő menüre, hogy pacalok, pörköltek, kínai. Tehát fogta így a szemben lévő 1000 éves kínai konyha összes főnevét egy darabba szégyenített, és kiírt a kisbetűvel krétával. Hát a kínaiak válasza egy héttel később a sokkal durvább volt, ők ennyit írtak ki, hogy édesavanyú, szecsuáni, Margit néni. Mondom, akkor itt most tartunk egy szünetet, tehát itt egy hónapig most nem tudom ki esz meg kit. Ez a 8. kerület nem egyszerű, én amúgy alapvetően Zalaegerszegről jöttem, csak 18 éves koromban költöztem föl, de a szüleim azt hitték, hogy így szoktatni kell engem, úgyhogy minden nyáron fölhoztak így 2 hétre az unokatesómékhoz a 8. kerületbe játszani, hogy így szokjam, nem tudom kinek mekkora helyismerete, ez a Leonardo da Vinci Práter utca sarka. Az a morajlás nem tudom hallatszik a rádióhallgatók fülébe, hogy mindenki csú, azért az... Csak szemléltetném, hogy ott vannak golyónyomok a falba. A helyiek azt hazudják, hogy 5 faadból, de szerintem azok frissebbek, tehát maradjunk annyiba. És nekem megvan életem legelső élménye, tényleg ilyen nagyon intenzív élmény, hogy 6. koromban ülök a szüleim kocsijának hátsó ülésén, megállunk a 10 emeletes tövébe, és látok messziről jönni egy ilyen izmos atlétás csávót, ekkora aranykeresztel a nyakába, így jön, így megáll így a kocsink mellett, vet 3 keresztelt, és így ennyit kiabál fel a 10-re, hogy gyertek a kutyák! Kész vagyok! Tehát a csávó péntek délután 4-kor élete utolsó harcához készült. Hát én ilyenkor a napköziben rajzolni szoktam. Anyukám szintén pedagógus, így próbált így megóvni, így húzta így föl így az ablakot, hát apukám sokkal hanyagabb, úgy csak ennyit mondott, hogy na kisfiam, akkor érezd nagyon jól magad. 2 hét múlva jövünk, érted? 2 hét, hát nem érem meg a ma estét, hát felkap egy 8. kerületi vérgalam, megesz, és utána odaad a fiókáinak is, hogy ők is megenjenek, mondom, ne hagyjatok itt, ott hagytak. Megmondom őszintén, hogy sokat köszönhetek a 8. kerületi gyerekeknek, mert így az életre neveltek, ugyanis ott is vannak ilyen játékok, csak más szabályokkal, például egy homokozóban nem az a feladat, hogy egy homokvárral fejezd be, hanem hogy így ugyanannyi játékkal, amennyivel elkezdted. Közelebb kerültünk egymáshoz, mert kiderült, hogy ők is gyűjtik a kosaras kártyákat, csak mondjuk a csere ízét elrontott, hogy ők is az enyémet. Tehát, hogy így fejlődtem, mert egy idő után 3 Michael Jordanért adtak egy pacsit. Tehát, hogy így, na, addig se vernek meg. Na hát most már azért túlléptem, megmondom őszintén, felfejlődtem, úgyhogy elköltöztem a távoli, az egzotikus 9. kerületbe. Tehát Ferencváros, azzal győztek meg, hogy ott sok lesz a zöld. Csak azt nem mondták, hogy ultrából. Tehát, hogy... És onnan is megvan így az élményem, hogy először ott aludtam barátnőmnél, van egy ilyen cuki kis erkélye, a reggel 6:38 kimentem, az első emberi hang, amit hallottam, egy ilyen autótülkölésre adott válasz, az ennyi volt, hogy halljál már meg, kutya! Mondom, a 8. kerületből a csávó 15 évvel ezelőttről. Ha nem halt meg, hát ő is túlélte a harcot, mondom, tesó, elköltöztél te is a 9-be, mondom, van egy barátom. Köszönöm a Rádió Kabaré hallgatóinak. Török Ádám voltam.
4: A most következő jelenet címe Attenborough Magyarországon. Írta Aradi Tibor és Varga Ferenc József, előadják a szerzők.
6: Természetfilm következik emberekről.
7: A pesti Grand Kanyar Park ütött-kopott padjai között húzódnak a hordalékból álló szeméthegyek. Itt őshonos a környék egyik jellegzetes embertípusa, a szatyros söröző muki. Az emberektől nem fél, sőt, sajátos rikoltásaival meg is szólítja őket. Rendszerint egyedül vagy csoportosan látható az éjjel-nappali boltok környékén, ahonnan aztán a menedékül szolgáló parkokba vonul. Gábor egy átlagos méretű hím, most békésen. Ücsörög egy padon, ám nyugalma nem tart sokáig, egy kajapanda száguld el mellette.
6: A közúti kajapanda régóta okoz komoly gondokat mindenütt. Járműveivel, egy gepár gyorsaságával viharzik keresztül kasul a városon, és a piros lámpa vagy a tiltótábla sem jelenthet akadályt. Különös ismertető jegye a hátán hordozott hatoldalú éthordó, amellyel egy kubista teknőcre emlékeztet. A kajapanda természetes ellensége a csúcsragadozó terepjárós grizzly, melynek fő élőhelye a belső sáv. Hihetetlenül gyors, egyes példányok akár 12 perc alatt eljutnak a pesti alsórakpartról a Balaton Soundra. Anyagi helyzetük forrását még a hatóság sem meri firtatni.
7: A terepjáros grizzly a kajapandához hasonlóan a legnehezebb akadályokra is fittyet hányva 600 elefánt erejével érezteti környezetével az erőviszonyokat. Testszőrzete az évmilliók során elsorvadt, akár csak a csapott homlok mögötti nyakizommás satnyult kisagy. Eme szerv a nőstényeknél teljesen eltűnt, akár csak járműveikből az irányjelző. Az egyedek testét tarka tetoválások borítják, melyeknek jelentését a viselő és maga a készítő sem ismeri. Fő táplálék forrása a zebrán áthaladó gyalogos és a belső sávban 25-tel haladó dácsiás zerge.
6: A dácsiás zerge kedvenc időtöltése az előzök, ja de inkább mégse, ja de, ja nem című játék, melynek lényege a narkotikum számba menő fékezés. A terepjárós grizzly most épp becserkészi áldozatát, a dácsiás még nem sejti, hogy a mai volt az utolsó 15 000-es szervize. A terepjárós jellegzetes hangot kísérve csap le rá.
8: Mi nem mész már te? Menjél már te gyökérparaszt! Mindjárt kiszakasz tanítulat, te köcsög, te! Menjél már te gyökérparaszt, te!
6: A grizzly párzási szokása nagyban eltér más egyedekétől. Hallgassunk bele egy udvarlási rituáléba.
8: Mit tisztize? Mit tisztize? Mit tisztize?
9: Azért, mert soha semmi izé. Hát miért nem lehet abba adni a izét, amikor izé
8: ne
9: van?
8: Ne izé, tudod, hogy ne szeretlek. Izé.
9: Ja, bocs.
8: Tudod, hogy szeretlek, szar lesz törött kézzel mobilozni.
6: Még a grizzly sem tudja becserkészni a közönséges, kisiparos ürgét. Amilyen gyorsan jelenik meg, olyan hamar tűnik is el, maga után hagyva vakontúrásszerű munkáját, amiért figyelemre méltó pénzösszegeket kér el áldozataitól.
10: Kiskezi csókolom 43 000 forint lesz. Én nem szoktam átverni senkit, kiskezi csókolom.
6: A kisiparos ürge csak Magyarországon őshonos.
7: Udújában naphosszat lapítva él a netes kommentmókus. Szaporodása nagy fejtörést okoz a tudomány számára, hiszen az egyedek kizárólag saját magukkal létesítenek a fajfenntartást elősegítő élettani kapcsolatot, miközben az erre való melső végtagjaikat bátran használják véleményük kinyilvánítására is. A kommentmókus a legfejlettebb élőlénynek hiszi magát, ám kotorékából időnként előbújva szembesül ennek cáfolatával.
6: A netes kommentmókus közeli rokona a főként nőstény egyedekből álló rohamtankos margó. Rendszerint BKV-val közlekedik, és a darwini tételeket igazoló élet-halál harcot vív az ülőhelyekért. Fegyvere a kezéből kinövő bevásárlótank, valamint a kézi rohamszatyor. A szupermarketek akcióiról hamarabb értesül, mint maga a boltvezető. Mindent megvesz, ami akciós, mert az jó lesz még valamire, mint például ez a borotva hab, ami hamarosan menye születésnapi tortájára kerül, mint elszínhab. A mobiltelefon csak két kézzel képes használni, a határozott névelőkből pedig csak az A-t ismeri.
11: Megvettem a ajándékot a Andikának, igen.
6: Kisgyerekekkel és kutyákkal rendkívül barátságos, velük való találkozása során fejlesztő iskolás hangszínre vált, és minden gügyögés után egy nyújtott igent hallhatunk.
11: Igen! De drága vagy, igen! Egyenleg meg, csak most nincs benne a fogam, mert kölcsönkétel ridiszkodta új Alien filmet. Igen, én leszek a nyolcadik kutyus.
6: A babának vagy a kutyusnak ilyenkor szellemi fölényérzete támad.
11: Igen.
6: A rohamtankos Margó természetes ellensége a gondolat.
11: Tessék!
6: Legfőbb táplálékai a Dél-Amerikában gyártott szappanoperák, a bulvár újságok és minden olyan tehetségkutató, ahol MLD-as SMS-ben kell szavazni. Kizárólagos fogyasztója a bizsukat aranyáron áruló tévéműsoroknak. A magyar tájakon gyakran találkozhatunk az ügyintéző nünükével. Áldozatait sorszámok segítségével cserkészi be. Változatos kommunikációjának és munkabírásának tartó pillérei a köszönés.
12: Annak, hogy ön nem tudok segíteni.
6: Az ügyintézés.
12: Annak, hogy ön nem tudok segíteni.
6: A biztatás.
12: Annak, hogy ön nem tudok segíteni.
6: És a szakértelem.
12: Erika, hogy kell ezt, melyik alt CTR-rel? Beírtam, de nem történik semmi.
6: Az ügyintéző nőnöke nincs jól megfizetve, ezért a tápláléktól kezdve a használati tárgyakig mindent a vegyesboltos Huangtól szerez be. A Huang Ázsiában őshonos, de ma már egész Európában felelhető életforma. Tekintete és minden terméke hamis. Fő ellensége a szóvégi mással hangzó és az áfás számla.
12: Nincs.
6: Ez a Huang épp az ügyintéző nünükénél egy nap után elromlott epiláló készülék garancia érvényesítését próbálja megkerülni.
12: Nem tudom, nem itt vette. Hiába mutató blokkot, én olyat nem szoktam adni soha. Nem tudom, vegyél újra, eze öccá, különben itt epiláló, nem rossz, néz meg, ide rakom mácomhoz, már nincs bőrpofámon, nem meg.
6: Az ügyintéző nőnöke ma megint pórul járt, így átmegy panaszkodni barátnőjéhez, a telemarketinges piócához. A telemarketinges pióca külalakját nem ismerjük, csak a hangját. Aki szabad szemmel látta, azt meséli, hogy fülei elkorcsosultak, helyükön shanghai telephelyű cégek által gyártott headset található.
12: Jó reggelt kívánok, Undok Laura vagyok az I Don't Care Hungary megbízásával, és felmérést készítünk a magyarok orfújási szokásaira. Felhívom figyelmét, hogy a beszélgetés minőségbiztosítása és feledékenységi okokból rögzítjük, és 10 évig megőrizzük alkalmas időpontban. Hívom, hát, nem? Jó, akkor köszönöm szépen, tehát cégünk.
6: Film, amit éppen forgatunk, és nem alkalmas. Hagyja már abban, nem vesz észre, hogy dolgozom.
12: Marketing célokkal folytat felmérés, most akkor elmondhatom maga miatt még egyszer, mert elmondom. Cégünk marketing célokkal folytat felmérést is, mivel ön az interneten akattintott egy hírre, azzal kitöltötte a kérdőívünket, így szereztük meg az adatait szerintünk teljesen jogszerűen. Tehát cégünk
6: abba
12: az Ádon Kér Hungary.
6: Na végre, forgatunk, hagyja már abba.
12: Melyiket szeretné forgatni, na. Hogyha az át szeretné forgatni, nyomják az egyes gombot, vagy
6: utolsó,
12: a kettes gombot szeretné megnyomni,
6: vagy nyomják a hármas gombot. A kultúrált úriember. Az utóbbi évtizedekben drasztikusan megcsappant a ritka faj egyedeinek száma, mely filmünk korábban ismertetett élet formáinak erőszakos térnyerésére vezethető vissza.
12: Az I Don't Care Hungary megbízásában.
6: A kultúrált úriember egyedei vagy elpusztultak, vagy alkalmazkodva környezetükhöz asszimilálódnak más élőlény csoportokba, végérvényesen elveszítve így módon sajátosságéket. Na szóval ide figyelj, te nyomorult, ha nem hagyod abba, úgy pofán vállak, hogy
12: az megbízásában hívom, és hogyha nem szeretném még ezt.
4: Gyorsan mondom, hogy neki is legyen ideje elmondani a magáét. Hölgyeim és uraim, érkezik Hajdú Balázs.
13: Köszönöm szépen. Mindenkit nagyon nagy szeretettel. Üdvözlök, bele is vágnék. Csak most hirtelen melyikkel is kezdjem. Klaus Ferenc mondjuk Nobel-díjat nyert. Azért az nem semmi. Én meg leérettségiztem 2000-ben. Nevettek, de előtte úgy volt, hogy nekem nem kell. Mindenki mondta, hogy világvége lesz, és akkor január 1-én ébredtem másnaposan, hogy mégis le kell érettségizni. Volt még pár hónapom, úgyhogy rá kellett hajtanom. Jó, mondjuk a fizika szerintem nem nehéz. Nem tudom, hogy vannak vele, nekem ilyen ösztönös tudásom volt már gyerekkoromban. Például volt, hogy kimentem Szentesen a 4-en az erkélyre, és ledobtam egy szőlőszemet. Nem tudhattam, még nem tanultuk, hogy gravitáció. Ez mégis leesett. Na, valaki fölnézett, azt mutogatott. Vagy ott van az Archimedes törvénye, azt is nagyon bonyolultan magyarázták. Ahelyett, hogy mondták volna, hogy nézzem meg este édesanyámat, mikor fürdik a kádban, és láttam volna, hogy a víz tényleg kijön. Meg érdekes volt, középiskolában nem tudom, hogy csak nekem tűnte fel, hogy énekből nem tudtál énekelni, simán ötös kaptál, matekból nem tudtál számolni, megbuktál. Hogy vannak ezek? Vagy tesiből is ugyanez, hogy nem tudták kötelet mászni, de akarták kötelet mászni, azt ott lógtál egy 5 percet az ötös. Fizikából meg nem tudod, hogy leesik a szőlőszem, akkor véged van. De rendeltem Einstein-s pólókat, én nagyon szerettem Einstein-t valamiért. Valahol úgy érzem, hogy van hasonlóság közöttünk. Mert hogy nagyon sok elkezdett el beszélni, gondolom úgy volt vele, hogy amíg nincs mit, ő nem mondja. És én is elég sok elkezdtem el beszélni, anyukám szerint, ugye? Ő tud erről. Megcsalóztam Einstein-es polóba, hogy aki tetszett, oda mentem hozzá, megkezdtem tőle, hogy érdekli a kvantumfizika, esetleg mondta, hogy nem. És akkor mondtam, hogy jó, mert engem se. És akkor már is volt egy közös mesdje. Én ebből azért lettem ötös, mert nagyon szerettem Kodály Zoltánt. Ugye itt nem messze Köröndöt neveztek el róla. Zene mindenki, az nekem nagyon szimpatikus. Meg tavaly olvastam egy újságban, hogy ma lenne 140 éves Kodály Zoltán, ami szerintem elég optimista hozzáállás. Mondjuk, amikor megismerte a másik feleségét, akkor Sarolta 19 éves volt, Kodály Zoltán pedig 77, szóval így elképzeltem, hogy vajon a mai világban hogy tudnának megismerkedni. Talán az interneten, ott dobna rá Kodály Zoltán egy szuperlájkot, és akkor összemeccselnek, és akkor Sarolta ráír, hogy szia Zoli Mizu. Semmi különös, felszállott a páva. Na és merre? A Csitári hegyek alatt. XD. Na jó, én megyek. Hová mégy, te kis nyulacska? Na és hogy egyedül? Hát el kéne indulni, meg kéne házasodni. Nagyjából így tudom elképzelni a beszélgetéseket. Kevesen tudják rólam, de én is játszottam hangszeren, mondjuk nem sokat, mert csörgődoboltam. A Szinkópa együttesben én írtam a számot, amiben kettőt kellett ütsek. Ez a fehér a hó, mikor esik a hó, a pehe nagy, jön a télapó, a pehe nagy, és itt kellett kettőt. De előtte már játszottam triangulumon, mert ez a film háromszög, de ott csak egyet kellett. Úgyhogy volt is, mikor hétvégén hívtak haknizni, azt lemondtam, mondom én. Egy miatt nem fogok tüdőgyulladást kapni. Úgyhogy ilyenek vannak, de Kodály Zoltán egyébként népdalokat gyűjtött, és mindent. Tehát minden népdal gyűjtött, nem érdekelte, hogy tetszik, nem tetszik kell. Olyan, mint hogyha otthon vakon állítanád össze a playlistedet a Spotify-on. Nem tudom, ki van ilyen ismerkedési szakaszban. Én például barátnőmet elvittem fólevesezni, nem tudom, hogy jól ejtem-e ki. Mert gondolkoztam azon is, hogy nagyjából egy fóleves, ha 2400, most gyorsan számolok, akkor mondjuk ilyen 5000-ből megvan a vacsora, vagy elmehetünk színházba is, de ugye 5000 a jegy, akkor gondoltam arra, hogy csak én megyek, és akkor elmesélem. De végül a fóleves mellett döntöttünk, csak az nagyon nehéz megenni, mert én nem értettem, hogy miért ilyen pálcikát adtak hozzá, hiszen nagyon sok idő volt a levét kikanalazni vele. Meg nekem nincs kézügyességem, ez már óvodában is megmutatkozott, mikor békát kellett hajtogatni, én inkább behoztam kintről. Köszönöm szépen a figyelmet!
4: A dallamtapadás rendkívül kínzó tud lenni, vagyis az, amikor egy melódia beakad valakinek és napokon keresztül kísérti. De mi van, ha egy poéntól nem tud szabadulni valaki? Ez már is kiderül Bálint Endre Vicc című jelenetéből, melyet előadnak Csőre Gábor és Vida Péter.
14: Nagyon szépen köszönöm, hogy szakított rám időt, és eljött ebbe a parkba, hogy ez a nagyon komoly, számomra egyenesen sorsdöntő kérdés zavartalanul megbeszélhessük, és végre megtaláljuk a közös rendezés módját.
15: Ennél mi sem természetesebb, emberek vagyunk, segítünk egymásnak, ha tudunk. Itt egy üres pad, üljünk le ide.
14: Jó.
15: No, kérem, akkor ismertesse álláspontját, figyelmesen hallgatom.
14: Hú, rendben. Akkor vágjunk bele. Na, amint az ön előtt is ismeretes... Bocsát, mondott valamit?
15: Nem, semmit, folytassa nyugodtan.
14: Tehát, amint az ön előtt is már régóta ismeret... Na jó, ne haragudjon, de én nem tudunk haladni. Elárulná, hogy miért nevetgél folyton? Mi olyan mulatságos, de rajtam nevet?
15: Jaj, nem, de hogy is semmi komoly, ne haragudjon, csak eszembe jutott egy vicc.
14: Egy vicc?
15: Igen, nagyon jó vicc. A napokban hallottam, és még most is muszáj rajta röhögnöm, valahányszor eszembe jut.
14: Értem, hát végül is megesik az ilyesmi, olykor a legrosszabbkor, például ünnepélyen, amikor néma csendnek kellene állni, vagy igen. Pláne temetésen, igen.
15: Na hát köszönöm, hogy ennyire megértő. Ja, akarja, hogy elmeséljem a viccet?
14: Hát most, hogyha nem haragszik, akkor én inkább azt szeretném, hogyha az eredeti témánkkal haladnánk elvégre. Ha. Nagyon fontos és egyenesen sorsdöntő kérdésről van szó.
15: Csak mert annyira jó ez a vicc, nekem nagyon fejlett a humorérzékem.
14: Értem, és én igyekszem megőrizni a nyugalmamat, és a végre belekezdtem.
15: Persze, csak tessék, hallgatom figyelmesen.
14: Na jó, kérem, ez így nem fog menni. Gondolja, hogyha elmeséli a viccet, utána normális mederben tudjuk majd folytatni a tárgyalást?
15: Na, remélem, talán.
14: Jó, rendben, tessék, akkor halljuk a viccet.
15: Na, ül két ember a vonaton, beszélgetnek. Azt mondja az egyik a másiknak, hogy...
14: Na jó. Jó, akkor vegyük úgy, hogy elmesélte a viccet. Nevetgéljen még egy kicsit, amíg le nem csillapszik, és akkor el nem tudunk kezdeni normálisan tárgyalni,
15: jó? Igen, az jó lesz. Köszönöm, hogy ilyen megint.
14: Most már jobb.
15: Igen, azt hiszem, köszönöm.
14: Végre. Na, hát akkor kezdjünk bele. Amint az ön előtt is ismeretes... Meg mindig nincs túl rajta?
15: De.
14: Akkor nem értem.
15: Megint eszembe jutott.
14: A vicc a két emberrel a vonaton?
15: Nem.
14: Ha nem?
15: Egy másik vicc.
14: Sejtem, hogy ez nem fog sikerülni, de megpróbálna azt is elmesélni, hát ha azzal előrébb jutunk.
15: Megpróbálhatom, ül két ember egy hajón, beszélgetnek, azt mondja az egyik a másiknak, hogy...
14: Jó, tudom, nem azt mondja a másiknak, hogy... Csak magam megint nevet, igaz?
15: Igen, így van.
14: Folytatja?
15: Nem bírom, annyira jó ez a vicc, és nekem annyira fejlett a humorérzékem.
14: Értem, ha már úgyse haladunk a tárgyalásra, pedig nekem igazán fontos volna, hogy még ma megállapodjunk, és ha annyira szereti a jó vicceket, hát akkor én is mondok egy nagyon jó viccet, és én biztosan nem fogom elröhögcsélni.
15: Az jó, na mesélje!
14: Na, hát akkor ül két ember egy parkban, egy padon.
15: Akár csak mi, nem igaz?
14: De igaz, akár csak mi.
15: És hogy van tovább?
14: Az egyik szeretne komolyan beszélni a másikkal, de a másik nem hagyja.
15: Hogy nem hagyja, mit csinál?
14: Mindig belenevetgél a beszédbe.
15: Értem, ez is nagyon ismerős.
14: Hát persze, ezek is mi vagyunk.
15: Úgy van, ez is mi vagyunk.
14: És aztán?
15: Na, aztán az egyik elővesz egy rohadt nagy pisztolyt, mert szitává akarja lőni a másikat, hogy többé ne legyen kedve nevetgélni.
14: Hát ez nagyon jó. Gondolom, most jön a poén.
15: Most bizony, most jön a poén, a csattanó. Annyiszor, ahány töltényem csak van a tárban.
14: Hé, mit akar azzal a pisztolyjal? Ne!
16: Most kiderült, hogy nem is volt olyan fejlett a humorérzéke.
15: Ezen a végső poénon például még csak el sem mosolyodott. Pedig mekkora poén volt.
4: A tél közelettével néha nekem is komolyabb gondolatok jutnak eszembe. Van olyan, hogy egyszerűen elkezdek írni egy verset. A legutolsóból egy részletet engedjenek meg nekem. Tél elő. Gombjukamban nincs már virág, lábam alatt nincsen sámli. Mindjárt télbe fut a világ. Következik Sándor Fábri.
17: Jó estét kívánok, köszönjük szépen. No, hát folytatjuk Anglia és Anglia körüli kalandozásainkat. Volt nekünk egy kedves unokahúgunk Londonba, aki nem tudott magyarul. Az anyja ugyan magyar volt, de az apja angol volt, és jött az angol imperista elnyomás, és a Piccadilly Circus-on bekerültek a körforgalomba, mire azt mondta a kissahű, hogy oh, Danny, it's a typical bombing situation. Tehát valamit azért fölszedett. Szóval érdekes dolog ez az angol nyelv. Kossuth például tartott beszédet Londonba. És ugye ő élő angolra soha életében nem találkozott. Ő a börtönbe tanult angolul. És akkor az angolok így megbökték egymást udvariasan, hogy milyen érdekes nyelv ez a magyar, hogy hasonlít az angolra. Egyébként én először 1975-ben voltam Angliában, nagy dolog volt, volt egy kedves barátom, nekik volt egy vitrínjük, és a vitrínben volt egy ilyen medvekucsmás testőrfigura. Számomra sokáig az jelentette Angliát, és én nem is akartam elhinni, hogy ez medveszőr. Én gondolom, ez régebben azért is lehetett jó, hogy a kardvágást esetleg egy kicsit felfogta. Na mindegy, hát megtekintettem a különböző örökzöldeket. Fiatalok kedvéért mondom, hogyha mi nyugatra kimentünk, nem volt soha egy filérünk se. Tehát étterembe úgy tudtunk menni, hogyha meghívtak, mindenhova úgy tudtunk menni, ha meghívtak. Tehát saját hatáskörbe sehova nem tudtunk menni, tehát teljesen csórók voltunk. Emlékszem, hogy a bátyám nevelőszülei egyszer újévkor meghívtak Bécsben egy bifsztekre. Hát én akkor a bifszteket még nem is láttam, így be is mutatkoztam. Jó napot kívánok! Ön a bifsztek, én vagyok Sanyika Budapestről, és amilyen sunyi voltam, megnéztem az étlapot, és került, mit tudom én, 80 shillingbe, akkor, amikor 8 shillingért lehetett kapni egy matchboxot. És akkor én minden falatnál azt éreztem, hogy most megy a első kerék, fődarabok, második kerék, és hogy ez mennyire így volt, ugye, Dénes György Zsütiről meg szoktam néha emlékezni, ha csak egy szót mondok, hogy csudió, ez is az ő nyelvi találmánya többek között, de mondhatnám a hamvadó cigarettát, a minden jót, Mónikát, és a többi, és a többi. Zsüti drága mondta, hogy a munkaszolgálat után én minden délben meglepődöm. Van ebéd? Azt úgy néha nem árt a fiataloknak mégis így elmondani, ugye, hogy voltak ilyen dolgok. Na és a lényeg az, hogy 56 után úgy lehetett jobban kimenni, és a Zsütit is állandóan meghívták Bécsbe, kint éltek a békefék, vadnaiék, sokan a régi világból, tehát kabarettisták, zenészek és a többi, és meghívogatták Zsütit, akinek ebből már elege lett, mert szép jó, hogy ebédelünk, reggelizünk, vacsorázunk, csak egy ruppó nem volt a zsebébe. Úgyhogy azt talált ki, hogy már jött egy sokadik meghívás. Zsüti kérdezte, azt mondja, egy jó középpolgári hely? Igen, igen. Konyak? Igen. Aperiti? Igen. Másra? Igen. Desszert? Igen. Mennyibe kerülne ez körülbelül? Azt mondja, hát egy olyan 120 shilling, Zsütikém. Nézd oda, adjál ide nekem 60-at. És én írásban igazolom, hogy velem vacsoráztál. Na hát, nem ismeretlen történet. Na, ezt csak azért mesélem, hogy amikor 75-ben kijutottam Londonba, egy viszonylag előkelő helyen laktam, Kensington Park Gardensben, de a sezlon az olyan volt, hogy a segged a földet súrolta per effektív, és amikor reggel kiszálltál, akkor denevérek kussantak elő az ágy alól, és ilyen Miss Marple-szerű nénike volt a szigorú házvezető nő. Na elég az hozzá, hogy akkor tudtam megoldani, hogy egy fontért az indiai étteremben lehetett menüt kapni. De vasalt fehér ablosz, és ott láttam először olyat, hogy ő Sanyi, és a pincér így hátrál, ugye, tehát ilyen ázsiai stílusban, teljesen föl voltam dobva. Na kérem szépen, akkor már a híres Goodbye London című illés szám, ugye már megvolt, hát felkerestem természetesen a Trafalgar teret, és megtekintettem Nelson admirálist, ugye, és azóta megtudtam egy pár érdekes dolgot, ami akkor nekem eszembe se jutott. Az egyik legérdekesebb dolog, hogy 1805-ben a Trafalgari csatában a Nelsont lelőtték, és ott haldoklott a hajón. Tehát hiába nyert, és hiába hárította el a francia veszély 100 évre, ugye legalább majdnem 10-zel kevesebb hajójuk volt, mint a franciáknak és a spanyoloknak, és ő ott a hajó fedélzetén meghalt. És akkor ugye az a tengerész szabály, hiába te vagy az admirális, hogy betekernek egy vitorlavászomba, bevágnak, és zsúgy becsúsztatnak a tengerbe. Hát itt kivételt tettek, úgyhogy Nelsont egy rumos hordóban konzerválták. Tehát berakták egy rumos hordóba, hát lehet, hogy a perverzebbe kiszolgattak is a tetejéről, hát ezt nem lehet tudni, minden esetre aztán a Szentpál székesegyházban temették el. Volt egy szeretője, Lady Hamilton. Lady Hamilton a nápolyi angol nagykövetnek, Sir Hamiltonnak a felesége. És aztán a nílusi csata után Nelson beleszeretett, és elvitte Londonba Lady Hamiltont is, meg Hamiltont is, hogy kéz alatt legyenek, és akkor hát így tudta az asszonykát kezelgetni. De nem ezért mesélem ezt az egészet, hanem amit senki nem tud, de én megtudtam, hogy akkor ez az oszlop, hogy amikor az oszlopot felállították, akkor 14 kőműves megreggelizett a talapzaton. A felső talapzaton, hát nyilván mielőtt a szobrot föltették volna. Jó, hát többet vártam ettől a történettől. Olyan nagy szeretettel hoztam, és olyan alapos filológiai munkával vezettem elő. Zárójelben én a Kensington Park Gardens-be laktam, ami egy elegáns hely. Aranyosi Péter barátom megbocsátja, hogy az ő egyik történetét most ellopom, egészen gátlástalanul. Ugye Fényes Szabolcsot kérdezték, hogy szokott-e lopni, azt mondta tudatosan sosem, de én most nem véletlenül lopok, hanem mert a sztori ide pászol. Nyíregyházáról kiment egy barátnője BBC-tyónak Kensingtonba. És egyszer kapott reggel egy üzenetet, hogy a gyerekek nem otthon alszanak, és menjen át pár sarokkal arrébb, erre és erre a címre. És a kis sajó, semmi probléma, áttipegett, és kinyitott ajtót. Mr. Mick Jagger. És azt mondta, várjon egy kicsit, elkészítette az ő gyerekét, vagy gyerekeit, és együtt eltrapoltak az óvodába. Hát ezt nem hiszed el? Hát lehet, hogy nem is igaz, miután Aranyosítól származik, de most ezt fogadjuk el, és szépen együtt eltrapoltak az óvodába, ahol Jagger személyesen megtekintette a gonosz herpeszes ödönke furulja mutatványát, vagy a fene tudja micsodát. Na kérem, tisztelettel, manapság ugye, jönnek ezek a nagy politikai korrekt szövegek, meg Pride követ Pride-ot. Na elég az hozzá, hogy hát ott volt például Oscar Wilde, aki ugye a korának az egyik legjelentősebb és legcsodálatosabb bírója volt. 2 vagy 3 gyereke is lett, meg is nősült. Tehát az elején nem tűnt semmi se gyanúsnak, híres és elismert író volt, jól keresett, beérkezett, gazdag volt, ismerték, gyerekek, trillala, trillala, míg nem egy gróf kikezdett vele. Nem grófnő, egy gróf. És hát ott szörnyű dolgok történtek, és valahogy ez kiderült, és az Oscar Wilde-ot 2 évre bevágták a Redingi fegyházba. Egyébként, amikor ott voltunk a Temze túrán, a Redingi fegyház még működött. Most már 13 óta múzeum, tehát most már nem fegyházként működik, és van most már Oscar Wilde emlékhely is. Egyébként, ha azt hiszik, hogy Magyarországon nem voltak ilyen történetek, jaj! Ugye mindannyian ismerjük Janikovszki Évát, a derék meseíró asszonyt. Hát az ő férje volt Janikovszki Béla, az Államvédelmi Hatóság magas karátszámú mindenese. Aki a saját feleségét elmegyógyintézetbe záratta, hogy el tudja venni Évácskát. És akkor úgy elképzelem, hogy ki mit csinált aznap, és este úgy találkoztak, hogy na mesélj. Ne? Hát a hátadon fut a hideg. Na mindegy. De amit el szeretnék önöknek mesélni, és ez aztán végképp nem volt annyira régen, ugye volt egy kiváló ember, hallottak arról, hogy Enigma. Az Enigma a németeknek egy ilyen kódoló gépe volt, laikus szemmel úgy néz ki, mint egy kicsit bonyolultabb írógép, ahol a fogaskerekek segítségével olyan mennyiségű betű variációt lehetett előállítani, hogy ezt a németek joggal tekintették megfejthetetlennek. És aztán Angliába, a Bletchley Parkban összegyűltek az ellenkémek, ma direkt fel is hívtam egy barátomot, hogy hogy kell ejteni, Ellen Mathison Turing, ő a Cambridge-i King's College-ba végzett, és tulajdonképpen a tevékenységét a legegyszerűbben úgy tudom összefoglalni, hogy Kínjába föltalálta a számítógépet. Hatodik György magas kitüntetést adományozott neki, a Brit Birodalom tisztje, vagy egyéb ilyesmit kapott, de ő is, hát hogy így mondjam, erotikai szokásait illetően egy picit alternatív volt. Na most képzeljék el, hogy mi történt. Ennek volt egy partnere, ennek a szerencsétlen Turingnak, aki betörőket engedett be a házba. Na most hát tetszik, nem tetszik, a Turing feljelentést tett, és hát kiderült ez a kis pikás kapcsolat. És a következő alternatíva elé állították, hogy vagy börtönbe vonul, vagy kémiai kasztráció. Érted? És ezek meg húzzák fel az orrukat, és hú, de politikailag korrektek vagyunk, ugye? Még egy passzus az Oscar Wilde-hoz, hogy ő aztán úgy gondolta, hogy elhagyja Angliát, elbujdokolt Párizsba, először egy kisebb faluba, és 1900-ban, mikor meghalt, akkor gyűjtést indítottak, és eltemették a Père-Lachaise temetőbe, egy 20 tonnás kis mészkő cuccot raktak oda, amin található egy szfinx. Hogy utána mi történt, a mai napig a sírt csóknyomok borítják. És én először azt hittem, hogy hát esetleg ezek fiú csókok, de nem. Tehát a nők imádják. És ez a nem kis mészkő, hát azért azt telepuszilni, azért egy-két tubus rúzs erre ráment, és nem is nagyon lehet letisztítani, mert ez beszívódik, akkor ezért. Na, kitalálták, hogy raknak köré egy üvegfalat. Hát mit kezdtek el puszilni az üvegfalat, amit még jobban is lehet, és bizonyos értelemben még higiénikusabb is. De hát ez az Enigma sztori... Ja, hát nem fejeztem be az Enigma sztori, Sanyi! Ho-ho-ho! Na, a lényeg az, hogy az Enigma megfejtőjét, akiről nyugodtan mondhatjuk, hogy egy informatikai zseni volt, kémiailag kasztrálták, majd 2 év múlva holtan találták a lakásába, mellette egy alma, ami kiderült, hogy ciánnal volt átitatva. Nem szoktam enciklopédikusan azon gondolkozni, hogy hogyan lennék öngyilkos, de hát ez ugye úgy állították be, hogy öngyilkosság, de hát nekem nem annak tűnik, hogy most valaki, ami nem kapja, de direktbe, most mit kell itt almázni? Ugye, tehát ez is arra utal, és 2 év múlva, 54-ben meghalt szegény, és Manchesterben van egy szobra, ahol egy padon ül, mivel? Egy almával. Tehát ennek azért csak lehetett valami oka. Rendőr vizsgázik, megkérdezik, mi az a Waterloo Bridge. A víziló kártyázik. Nagyon szépen köszönöm, Waterloo Bridge. Viszontlátásra.
18: Kedves hallgatóink, a rádiókabarét hallották. A házigazda Nádas György volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. munkatársak. Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedését vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
0: Időjárás.
1: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként déli es légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
4: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
3: Hát ami neked az. Ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a Jóisten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
4: Tehát a saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
3: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
4: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
3: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el. Mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
4: Tehát az, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezett
3: Jézus most. Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
4: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
3: Na, Laci, mit mondasz?
5: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite,
3: nem volt hite.
5: Így kiugrott belőle.
3: Na, Laci, mit mondasz?
5: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite,
3: nem volt hite.
5: Így kiugrott belőle.
4: Igen. Tehát kételkedés.
5: Viszont,
4: volt.

0: időjárással kapcsolatos ügyben.
1: Mert hogy jöjjön az eső?
0: Hát igen, jött.
1: És az csoda?
0: Hát, neked
2: hát annak idején nem, esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
0: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
2: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
0: Már micsoda?
2: A csoda. Ezért kapunk. Igen.
0: Hogy erősítünk.
1: Azért kapunk csodákat.
2: Hogy utána higgyünk benne.

0: most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek, ez saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn. Csak a 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn?
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor. Lukács 6:27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel, tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről. Nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: Na de mi is megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden
2: valakit
1: mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, hát, és talán egyik sem megfelelő, nem és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös. Nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál. Én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn. Tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert ez saját magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük. De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Igen, hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem csak mindenképpen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. Uh-huh. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni, az lehet. Hát ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom. Mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét arra, hogy
3: így van, hogy meg tudjak gyógyulni, mondjuk. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szabadság.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy és akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
3: Na látod, tessék, akkor azt hazudja
2: azt
3: nekem,
2: fogja mondani,
3: Szabol,
2: hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy
2: és
3: ott
2: akkor
3: van az üres kapszula. Vegye be, Szabol. És ezt hát beveszi,
2: igen.
3: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a gyógyszert.
3: Akkor
2: a zsidó testvérek tényleg jót mondtak, hogy azt mondták, hogy lehet.
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: De valahogy sűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan.
3: Hogy kellene ezt csinálni? Hát talán úgy, ahogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, a mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepellel, hát hanem egyszerűen elfed. Nem mondja.
3: Na de mit jelent a mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na neked ezt jelenti, Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a szeretet az azt jelenti, hogy a másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt
1: van.
3: Az előző hát gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek gyümölcse. Hát a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag, kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébred, és egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel eddig.
2: Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én
1: András
2: nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer,
2: 77-szer. Mindez, igen, akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha...
1: Az a ha.
2: Ha megbánja,
1: és ha nem,
2: akkor is meg kell bocsátani,
1: ha nem
2: az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem bibliai?
1: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor
2: az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Tehát kitérek előle.
1: Értem, én értem, de mondjuk ő
2: utána. Tehát vagy kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek
2: van
1: el egymást, akkor visszaugrok egy korábbi.
2: Akkor elszenvedem, vagy megváltoztatom. Ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magamat?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem helyes.
2: Hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: erre. De attól még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Ennyire egyszerű.
1: Hát ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers, Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hát akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat, mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben, az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egészben, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál, vagy és pedig van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan hogy, megy és áttől
0: és akkor
1: el.
0: Azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátanunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem ítélkezem, az a megbocsátás. Ez azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Hallgassuk tovább.
0: Kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást. Mondjuk így?
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: vétkezünk. Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen vétkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy nem a test, és akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés, nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem,
1: csak
2: itt nem a testről azért van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben. Hogyha,
2: de különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy másik,
1: döntés,
2: nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem, hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így...
1: Nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de hogy milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Soha. Vagyis, hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: Nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a le, hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóistentől. És nem, mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés. Ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként. Ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban?
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szeretettel így, tudjak így, lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de szeretjük ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem. Miért?
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni? Hát
3: mosolygok mindenkinek, örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Megszenvedsz.
3: Ó, Szabolcs papa, kevert nektek egy teát, gyertek ide.
0: Feldobod a hangulatot az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, amíg szüksége a világnak. Illetve amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van, ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem
1: sem
0: kell Istent
1: kell.
0: Játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy jó
0: nem,
1: lesz már tehát... majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Hiá,
1: most...
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Hát az, hogy várja, hogy
1: ja,
0: egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman.
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott. Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. Na, jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szól. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották. Társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmeleg. Vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
3: Időjárás.
4: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 6 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sztár Portré.
1: Sztár Portré.
0: A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mi volt az első közösség az életedben, aminek a tagja lehettél?
3: Az utca. Az utca.
4: Dévai Nagy Kamilla, Liszt, Bartók és Kazinczy díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
3: Mert az első kerületben a Naphegyen nőttem fel, és hát akkoriban még, ó, Istenem, alig járt ott autó, és mióta vadul a Derék utcában, mert a Derék utca 5-7 számú házban laktunk, és az összes gyerek, aki azokban a házakban lakott, az mind lejött. És voltak ilyen háború sújtotta, grundok, leomlott házak, szóval valami olyan izgalmas volt az egész terület, hú, de elsősorban az utcán játszottunk, az utcán, meg az udvaron, és az egy nagyon-nagyon jó közösség volt. Erről is írtam a könyvemben. A Kulineszti volt az utca, vezettünk az utcán, meg az udvaron, és az egy nagyon-nagyon jó közösség volt. Erről is írtam a könyvemben. A Kulineszti volt az utcavezér, az én

0: Eszterre szavait?
1: Igen, ő egy olyan vezéregyéniség volt, akinek elfogadták a szavát, a véleményét, egy nagyon igazságos és nagyon, egy nagyon tisztességes, nagyon csodálatos ember.
0: Így milyen jó, hogyha egy igazságos valaki lesz, és ő tulajdonképpen önmagát nevezte ki utcavezérré?
1: Nem, vagy? Én szerintem a kis közösség.
0: Kinevezte?
1: Nem volt határozottan kinevezve.
0: Ki állította a közösség? Szinte kitolta maga elé, hogy ő a mi Eszterünk, és akkor...
1: Igen. Mindnyájan feltekintettünk rá, mert azzal együtt, hogy egy ilyen igazi bohém lélek volt, mint mi, egy igazi valóságos gyermek, amellett nagyon jó tanuló volt, és nagyon jó magaviseletű otthon is. Neki is 4 testvére volt, és ő volt a legkisebb, és valahogy olyan tekintélye volt.
0: És egyébként egymásra számíthattatok is? Tehát akár mondjuk egymást segítettétek is, hogyha kellett? Vagy?
1: Abszolút. Ha bárhol, bárkinél bármi baj volt, akkor álltunk mellé. És ez is Eszter természetének volt köszönhető, hogy mi egy igazságos kis csapat voltunk. Annyira nem, mint a Pál utcai fiúk, és nem voltunk annyira szervezettek, de valami hasonlót tudnék mondani, mert volt nekünk is egy hasonló bandánk. Hogy mondjam, ilyen ellenbandánk, de...
0: Támadást is mértek rátok?
1: Hát, inkább csak úgy, mert egy nagy közös volt a Derék utcai gyerekekben, hogy mi nagy részt lányok voltunk. A Tigris utcaiak, azok pedig fiúk. Úgyhogy aztán a későbbi is támadásoknak voltunk kitéve, de hát egész nagyon kedves támadások voltak ezek.
2: Ez a Sztárportré.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Igazi csapatjátékos voltam.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt, Bartók és Kazinczy díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
1: De az élet azáltal, hogy a Nyílik a rózsa népdalvetélkedő úgy felfordította az életemet, attól én hirtelen magányos lettem. Miért lettem magányos? Mert a valódi, eredeti, igazi népzenészek nem fogadták el, hogy én gitárral énekelek. És ezáltal én számkivetett lettem. Viszont én annyira szerettem, megszerettem azt, hogy én megpróbálom a cimbalom hangját, az ütőgardon hangját a gitáron utánozni, valahogy úgy, hogy olyan öltözékbe tenni a népdalokat, hogy ne vessék le, hogy az ne váljon le róluk, hanem természetes legyen. Tehát erre én nagyon ügyeltem, de akkor se fogadták el. Tehát én, ha tetszik, hanem egy ilyen magányos farkas lettem.
3: Számkivetett.
1: Igen, árva kivetett nagyon sokáig, nagyon-nagyon sokáig, egészen addig, és szenvedtem is attól, hogy szólóba kell énekeljek, mert mindig a kórus hangzás az mindig ott volt a fülemben, hogyha most énekelhet, valaki más énekelné ezt a szólamot, és én csak egy másik szólamot énekelhetnék, mennyivel szebb és színesebb lenne. Ez is megoldódott. Volt az a bizonyos, nagyon sokat emlegetett 1996-os autóbalesetem, ami aztán tényleg gyökeresen megváltoztatta az életemet, mert átértékeltem mindent. És mivel egész életemben csak is tanítani szerettem volna, ezért ezt meg is valósítottam. Megszületett a Krónika, először úgy hívták, hogy Krónikás Ének Zeneiskola, csak ez nagyon hosszú név volt, úgyhogy aztán később benyújtottam a minisztérium felé, hogy Krónikás Zenede, és egyetlen hivatalos zenede vagyunk, akik megkaptuk ezt a kinevezést. Nagyon örülök neki, mert ez a munkánknak elismerése volt. És ebben a zenedében ugyanúgy elkezdett egy közösség létrejönni, és ez elmondhatatlanul jó. 25 évet megélt október 16-án a Krónikás Zenede, és soha egyetlen egyszer se hirdettem felvételt. És erre roppant büszke vagyok, hogy mindig van utánpótlás, ugyanis előadások után, hogy rájönnek, akik ott hallgatnak minket, hogy én is ezt szeretném, ezt nagyon szeretném, ide hogy lehetne csatlakozni. És akkor megbeszélünk valami időpontot, és aminek nagyon örülök, hogy a régi és az új krónikások, mert ugye most 25 évesek voltunk, ahogy az előbb is mondtam, és jöttek a 25 évvel ezelőtti diákok is, meg a mostaniak is. És ezek úgy megszerették egymást, ezek teljesen olyan, mintha egy alomból lennének. Hát persze, mert azért mégiscsak egy erős kéz nevelgette őket tisztességre, művészetre, alázatra, stb. És tényleg olyanok, mint a testvérek. Olyan ez a közösség, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért.
0: Ez a Sztárportré.
4: Sztárportré.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az örök szövetség az neked a férjeddel nemrég jött létre. De azt az utat elmeséled nekünk, amíg megtaláltad őt, és azt, amíg megbizonyosodtál arról, hogy ő az.
2: Az én utam.
3: Fáj Ági Megi, dalszerző énekesnő.
2: A férjem megtalálásáig persze az értelmezés kérdése, hogy kinek sok, kinek mi a sok, mi a kevés, de én nagyon hosszú útnak éreztem, ugyanis én az a típusú ember voltam a párom megismerés előtt, aki inkább várakozik, mint hogy belemenjen olyan kapcsolatba, amiből több, mint valószínű nem lesz házasság. Mi mindketten a férjemmel olyan családi háttérből jövünk, ahol a házasság érték, a család érték, és egészen fiatal korunktól kezdve így kerestük a társunkat, és ezért azt mondhatom, hogy jó minták voltak előttünk. Ettől függetlenül nekem volt két párkapcsolatom a férjem előtt, akikben így reméltem, hogy hátha, de hála Istennek rövid időszakok voltak, ami egyébként tanulásnak jó szerintem, meg tapasztalatnak jó volt, de meg talán az én karakterem, személyiségem formálódásához is nem szükségesek, de nem baj, hogy megtörténtek.
1: Szabad itt egy pici zárójelet?
2: Szabad.
1: Köszönöm. Na már csak azért, mert szerintem sokszor az történik, hogy létrejön egy párkapcsolat, és akkor ott kell tudni talán felismerni azt, hogy ha nem ez az, hogy akkor azt ott nem folytatni. Mert bármennyire is esetleg azt érezheti a fiatal szív, hogy de hát szerelmes vagyok, hát ha mégis az lesz. De biztos az lesz, csak mi át, de ott te valahogy mégiscsak tudtad azt, nem tudom, hogy mik azok a kérdések, amiket magának feltesz az ember, vagy valami alapján tudtad, hogy nem ez lesz az, tehát abba hagyom, nem folytatom, nem mélyítem el. Jól tudom, hogy ez valami...
2: Igen, meg ez két oldalú, tehát az én párjaim is, a korábbi párjaim is észlelték ezt, tehát hogy meg tudtunk hozni olyan döntéseket, amik mindkettőnkre nézve hosszú távon fájó, de tehát akkor fájó, de hosszú távon jó. Hosszú távon jó döntés, rövid távon akkor éppen fájó, de hosszú távon az a lényeg, hogy megtaláljuk azt az embert, akivel leéljük az egész életünket.
0: Ez a Sztár Portré.
4: Sztár Portré.
0: Sztár Portré a YouTube-on is.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túl meleg. Vezetett. A járművek beépített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében. Ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
4: Időjárás.
5: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hosszú évek voltak, amikben én arra fókuszáltam, hogy megismerjem jobban magam.
2: Fáj Ági, Megi, dalszerző, énekesnő.
1: Hiszen szerintem akkor az nagyon segít abban, hogy megtaláld, hogy ki illik hozzád, ha tudod, hogy kihez kell, hogy hozzáilljen. És rájöttem a második párkapcsolatom után, hogy nem igazán ismerem még magam ahhoz, hogy ezt meg tudjam így mondani. És akkor így tudatosan elindultam egy ilyen önmagamat megismerő úton, amiben már akkor talán, mikor az ismerkedések meg a randik elindultak volna, már akkor észleltem, hogy mik azok a tényezők, amik miatt nem működhetne ez a kapcsolat. Ez a tudatos része. Viszont van egy másik oldala is, amit nem lehet így megmagyarázni. Nekem sokan mondták, házas ismerősök mielőtt, tehát a hosszú várakozási időszak alatt, amikor kérdeztem, hogy honnan tudták, hogy ő a másik, hogy őt keresték, ő az a társ, akkor ezt a választ kaptam, hogy érzi az ember, ezt érezni fogod. És úgy voltam már, hogy jó, persze, ti éreztétek, aztán hányféle történet van, és mikor oda jutottam, hogy találkoztam a Gedeonnal, a férjemmel, és elkezdtük megismerni egymást. Én nem tudom megmagyarázni, de olyan, mint egy ilyen kis belső szikra, ilyen kis, vagy nem is szikra, ilyen kis láng.
2: Ami nem a szerelem?
1: Ami nem a szerelem.
2: Na.
1: Mert...
2: Mert szerintem sokan arra mondják azt, hogy hát ha megvan a szerelem, akkor az az.
1: Nem, én tudtam, hogy a szerelem az egy ilyen lilaködös történet, ami egy csodálatos dolog, de nem feltétlen tud az ember annyira gondolkodni tőle, és nem tudom, hogy másoknál ez hogy működik. Én vissza tudtam tartani a heves érzelmi világomat annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mi tényleg egymásnak valók vagyunk-e. És most ez nem azt jelenti, hogy nem voltam lelkes a Gedeon iránt, mert nyilván ez a belső kis remény, vagy hát belső hang, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, de ez a belső érzés, amit más nem érzett rajtam kívül, nyilván, mert ez velem történt. Amikor ezt így éreztem magam, nyilván fellelkesedtem, hogy hú, hát akkor ez valószínűleg az, de hogy mindig ott volt bennem az a tudatos én, aki azt mondta, hogy amíg ebben nem vagyunk biztosak, ne engedjünk teret olyan érzéseknek, amik, hogyha mégsem ez az, akkor hosszú távon inkább rosszat okoznak, vagy nehézséget.
2: Kicsit én ezt mégis úgy fordítom, mintha a lelkesedést mindig mondjuk, mintha tartanád, nem is tudom, hogy még most egyenlőre megvan egy kicsit kötve ez a lelkesedés, teljesen nem engedem ki.
1: Igen, de ez is egy átmeneti időszak, tehát azért vagyunk most ennyire boldog, friss házas, mert most már tudom, hogy igazán teljes szívből szerethetek, mert biztos vagyok benne, hogy ő az, és ezért tudom a boldogságomat ennyire kiterjeszteni mindenre most már.
0: Ez a Sztárportré.
3: Sztárportré.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Azért vagyunk most ennyire boldog, friss házas, mert most már tudom, hogy igazán teljes szívből szerethetek, mert biztos vagyok benne, hogy ő az.
2: Fáj Ági Megi, dalszerző, énekesnő.
1: 11 hónap volt az az időszak, amíg mi jártunk, és megkérte a kezem, 11 hónap volt. És szóval ez néhány hónap volt, de azért ebben a néhány hónapban is a lelkesedés, meg a szikra, meg minden pozitívum mellett is. Emlékszem olyan éjszakákra, meg olyan sétákra, amikor egyedül voltam az utcán, hogy ami kis sírásba torkollottak, hogy annyira porcelán törékenységű az érzelmi világ, és annyira óvatosnak kellene lenni. És emlékszem, hogy sírva borultam az ágyam mellett, és így imádkoztam, hogy hú, én nem akarok neki rosszat okozni, hogyha mégsem ez az, és magamnak sem, és hogy olyan régóta vártam erre, aztán ki tudja, hogy most ez az-e vagy nem, és mégis kell az az idő, ami eltelik, hogy megismerjük egymást, megtapasztaljuk, vagy, és megkapunk külső-belső megerősítést a kapcsolatról. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes, nagyon intenzív néhány hónap volt, amíg ez a folyamat zajlott, és többféle megerősítést kaptunk egyébként a kapcsolatunkra nézve.
2: Milyeneket?
1: Így külső impulzus, meg belső impulzusból is. Nekem nagyon fontos volt az, hogy én hiszek Istenben, és hiszem azt, hogy ő vezeti az utamat. És Gedeon is. És nekünk fontos volt az, hogy kapjunk egy fentről valamilyen megerősítést, amiből érezzük, hogy ez nem egy ember gyártotta törekvés, hanem esetleg ez így volt megírva nekünk. És nekem volt egy igevers, amit így kiválasztottam magamnak évekkel ezelőtt, hogy majd, hogyha jön a társam, akkor itt tök jó lenne, ha megkapnám. Így megerősítésként, bár az évek során hátrébb toltam ezt a vágyamat, mert nem akartam Gineset játszani Istennel, de a kapcsolatunk olyan 7.-8. hónapjában jártunk, amikor nagyon nagy kérdések dúltak bennünk így Gedeonnal a párkapcsolaton belüli témákat illetően, hogy mit lehet, hogy lehet, merre, hogyan, és azt javasoltam a Gedeonnak, hogy kérdezzünk meg nála bölcsebb embereket, beszélgessen az apukájával, hogy ő mit gondol, mit javasol, mit tanácsol. És utólag mesélte már nekem, hogy ő csináltak ilyen apa-fia közös programot, és mesélte el nekem, hogy az ő házasságukban, sőt az ő házasságuk indulásakor mi volt a vezérige, és ez ugyanaz az igevers volt, és ugyanaz a történet, és ugyanazzal nyugtatott meg, amit én régebben vártam, hogy majd egyszer ez nekem segítség lesz. Ez egy fontos momentum volt.
0: Ez a Sztárportré.
3: Sztárportré.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Café most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te most vagy, mondhatom az életkorodat?
2: Mondhatod, igen.
1: 26.
2: Így van.
1: És te megtartottad magad a férjednek. De ennek is biztosan voltak mindenféle nehézségei, meg mélypontjai, meg felfokozott pillanatai, meg nem tudom milyen pontjai. Bármi tartozik ránk ebből?
2: Hát amit így el tudok mondani erről az egészről, hogy...
3: Fáj Ági, Megi, dalszerző, énekesnő.
2: Abban, hogy nekem a férjem, hogy a párom legyen az első az életemben, az többféle motiváció miatt volt. Az egyik az Isten felé való tiszteletem, az ő szava iránt való tiszteletem. Sokáig ez tartotta bennem a lelket, amíg mások jöttek, és lett volna lehetőség úgymond belemenni olyanba, ami ezt megtörte volna. Ez tartott meg akkor. A másik pedig, amiért így utólag nagyon hálás vagyok, és hogyha valaki nem hisz Istenbe, vagy nem, tehát nem vallási vonatkozás miatt szeretné ezt úgy csinálnia, hogy elképesztően nagy ajándéknak élem meg azt, hogy neki is én vagyok az első, és nekem is ő az első, mert így együtt tanulunk.
0: Beszélgetések, ismert emberek
4: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
4: Sztárportré.
0: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy cseppes eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
3: Időjárás.
4: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Star Portré.
1: Star Portré.
0: A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Különleges színpadi helyzet? Mi az, ami most eszedbe jut, ami neked az életedben színpadon megtörtént?
3: Hát a legemlékezetesebb az még egy főiskolai vizsgához köthető.
4: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
3: Bemutattuk a vizsgálódásként a tisztújítást. Emlékezetesebb az még egy főiskolai vizsgához köthető.
4: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
3: Bemutattuk a vizsgálódásként a tisztújítás című darabot. És ez is sok

0: Malőr, hogy elindult úgy az előadás, bár ez egy színházi törvény, hogy annak is, aki a második felvonásban csak az utolsó percben jön, vagy nem, annak is ott legkésőbb az előadás kezdésre ott kell lennie. És hát ez valahogy elkerült a figyelmét az ügyelőnek. Zoli nem volt ott, elindult az előadás, de mi se vettük, tehát valahogy nem vettük észre. És egyszer csak a szünetben tűnt föl valakinek, hogy hoppá, nincs itt egy szereplő. És Háda Jani kollégánk, aki akkor előző évben végzett, azt hiszem, jött és nézte az előadást. És hát jött és mondta, hogy milyen jó pofa, és milyen jól szórakozik, és ezért. És hát látta, hogy van valami feszültség, és mondta, hogy te ne örüljél ennyire, öltöz. Nem volt már, tehát akkor már nem lehetett befejezni az előadást. Úgyhogy Háda Jani ugrott. Ő lett a kocsmáros az előadásban. És nagyon sok magyar nótával volt megtűzdelve ez a vígjáték. Ilyen elég abszurd előadás volt, nagyon szerethető és jópofa. És kérdeztük a Janit, hogy melyik magyar nótát tudod? Mert azt épp nem tudta, amit a Zoli énekelt. És ott, hogy hát itt az Akácos utat azt viszont tudja, akkor azt fogod énekelni. Úgyhogy őt belöktük. A három roman muzsikus az csak nézett, hogy hirtelen nem tudta, hogy miért egy másik nótát kezdenek énekelni, de azonnal mentek utána. És hát így indult a második felvonás, és lögdöstük a színpadon, és mondtuk, hogy merre menjél, mit mondjál, és így lett egy az előadás.
1: De megcsináltátok, egyébként kemény példa, és valószínűleg sokszor megtörténik hasonló helyzet, vagy akár váratlan fordulat a színpadon, amikor eredetileg valahogy megterveztétek, hogy minek hogy kell lenni, de teljesen más történik, elkezd más történni.
0: Őszintén szólva, egyébként ilyennel az ember, hála Istennek, nagyon ritkán találkozik. Azért a színpadon nagyon egy jó előadásnál, egy jó társulatnál iszonyatos fegyelem van. Tehát ott egy minimális eltérés az eredetitől is nagyon, nagyon, hát ilyen dominóként tud maga után hozni helyzeteket. Tehát azért arra ügyelünk, hogy ne nagyon lehet, ha csak nem valahogy valami, nem tudom, tényleg ilyen extra helyzet adódik, de egyébként hál' Istennek nem sok ilyen van az ember életében.
2: Ez a Sztárportré. Sztárportré.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Főiskolai vizsga volt a Minna von Barnhelm.
2: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
1: És ott történt valami nagyon-nagyon-nagyon vicces. Tényleg, ami egyszerűen az ember tehát nem tud uralkodni a nevetésén. Tehát nem úgy vicces, ezt úgy kell értenie a nézőnek, hogy nem úgy vicces, olyan vicces, mert azon az ember vesz egy nagy levegőt és legyűri, hanem amikor egyszerűen tehát föltartóztathatatlanul jön a röhögés. És én megfordultam, hogy ne lássa a néző. Csak azt nem kalkuláltam bele, hogy egy óriási tükör volt a kal. És ahogy azt viszont lereagáltam, és mondtam, hogy ja, hát akkor mindegy, és megfordultam, és akkor megállt az előadás. És akkor Széles Laci, Tóth Tildi és én álltunk a színpadon, és hosszasan tapsolt a nép, és tehát visított mindenki a röhögéstől. De még egyszer mondom, ezek egy-egy előadásba, vagy egyszer-egyszer beleférnek, de azért mégiscsak az a jó, amikor egy előadás úgy megy le, hogy ez be van próbálva. Tehát nem szerencsés, pláne nem mondjuk, még egy vígjátéknál hagyján, ott belefér, de mondjuk egy Csehovnál, vagy egy Ionescu-nál, tehát azért az, ott meg szerintem, ott az embert ki is billenti az egészből.
0: Sztárportré.
3: Sztárportré.
2: Én tudok egy különös színpadi esetről, amit te követtél el. Elmondod?
4: Igen, összeakadt a nyelvem.
2: Tasnádi Bence, színész, énekes.
4: Több ízben, kicsit olyan lehet ez a szituáció, mint amikor az ember mondjuk biciklizik és kikerül valakit, és utána már nem tud korrigálni, és egyensúlyát veszti, és elesik végül. És azt kellett volna mondanom Ónódi Eszternek egy drámai pillanatban, hogy a tanárnő zsidó és gyűlöli Jézust. És ehelyett azt sikerült mondanom, hogy a tanárnő zsidő és gyúloli Jézust. És
2: ezek után mi történt? Azt
4: az Eszternek kikerekedtek a szemei, hogy parancsolsz?
2: Mondta is?
4: Nem, uralkodott magán, de nagyon nehéz volt folytatni, mert ezt valahogy így a fejére kellett volna olvasnom szigorúan, megvetően, igen. És ez volt a hatása ott abban a pillanatban.
0: Ez a Sztárportré.
3: Sztárportré.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Eszembe jutott egy történet, egy nagy vérdrámát játszottunk, ez nem volt, nem tegnap történt.
2: Straub Dezső, Jászai Mari díjas színművész.
1: József Attila Színházban a Szemes Mari volt a főszerep.
2: 2015-ben készült ez a felvétel.
1: Egy ilyen királydrámot, Angliai Erzsébet, és a trón, az egész színpad egy óriási trón volt, mint egy piramis, olyan tetején trónolt, hogy a Kalóflóri, meg ismertük, hogy egy 2 méteres langalét a hosszú ember volt, és a drága Marinak volt egy szokása, hogyha vendégei voltak, akkor kétszer akkor volt a mozdulat. Tehát ami a normális esetben annyi, hogy kifelé, onnan tudtuk, hogy vendége van, hogy így csinálsz, hogy kifelé. Tehát, és akkor mi rögtön vettük a lapot, és mondtuk, hogy Marinak vendége van, és akkor mindenki kétszer akkor átjátszott mindenben, hát egy picit, de és a Flóri is a kettőt nagyot lépett, és megbotlott ez a hatalmas nagy lapai ember, a színpad egyik végében megbotlott a piramisba, és ismered azt az állapotot, amikor tudod, hogy el fog esni, csak nem tudjuk, hogy hol. Ugye hát ez a rejtély, meg botlik, de a súlypont túl van ugye azon, hogy ő majd visszaálljon, és linkeceket látják, két láb, mint puff, ki a színpadról, ugye, és csak a nagy porfelhő látszott, a kis függöny mögül, és a két lába, tudod, ennek a hosszú embernek, Szemes Mari halálosan elfehéredett, és a Flória, hogy visszafordult, mert kintről lehetett látni, hogy visszafordul a lába így fölfele, hanyat, és hogy jelezze a Marinak, hogy nincs baj, mehet tovább az előadás. Ugye első ízébe így csinált neki, innen kezdve ez az előadás már így abban a formájában tragédia megszűnt lenni, mert ugye az angliai királynő azt hiszem bepisilt a nyílcínen, és hát több ilyen hasonló dolog. Ezek ellen nem tudsz mit tenni, mert a helyzet olyan, a közönség üvöltve, röhögve rend, mert látják, hogy egy ilyen egyszeri alkalomnak a tanúi. Ezek csodálatos dolgok.
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
3: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kezdődik a parlagfűszezon, drágult a budapesti taxizás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfűpollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfűvirágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe, például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy cseppes eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
4: Időjárás.
5: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.

0: Sportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A József Attilában történt egy Pendragon legenda Szerbantagnó remek darabjában, ahol csupa ilyen kísértet meg húgú volt.
2: Straub Dezső, Jászai Mari díjas színművész.
1: És én, mint ifjú gerófotta, kandallóban álltam éppen is elbújva, próbáltam kísérteni.
2: 2015-ben készült ez a felvétel.
1: És a magyar újságíró Újréti Laci ment szépen az éjszakában, és ott kutakodott Bakai Sanyi bácsi, aki az ellenséghez tartozott, és ilyen nagyon titózatos ember volt, megjelent mögötte fekete ruhában, kezében egy pisztoly. És azt mondta a szöveg szerint, állj! A szöveg így nézett ki. Maga Madame Morvin barátjának, Roszkónak az embere. Hát ez kérek szépen a 87. előadáson így hangzott el, állj! Maga Madame Morvin barátjának a embere a izének. Állj! Maga Madame Morvin barátjának az embere. Só, lapoz. Újréti áll, énben már fuldoklom az éve. Állj! Maga Madame Morvin barátjának az embere. Nem bírta tovább az Újréti. A Roszkónak? A Roszkónak? Én nem ismerek semmiféle Roszkót, mondta Újréti. Hát én ott azt hiszem, akkor kellett miattam újraépíteni a díszletet, főborultam, tehát egyszerűen, tehát hogy valaki besúgja azt, amit ő nem tud semmiféle rosszkorú, és utána nagyon érdekes, hogy beszéltem velük, és ők nem emlékeznek erre, mert úgy járt az agyuk, hogy ki kell jönni valamiből, tehát ezek a helyzetek, ezek halálosak, mert ez egy hely, egy szituáció, nem viccelődés. Ezeket roppantul élvezem.
3: És ott például azt mondod, finoman szóval mondjuk röhögő görcsöt
1: hát kapszán. Ezt itt nem lehet mit csinálni.
3: De nem látszott? De volt olyan egyébként az életben, hogy látszott, hogy röhögő görcsöt kaptál, és...
1: Úgy látszott, hogy az egész közönség egymás hátán sírt. Tehát ők pontosan tudják azt, hogy itt most valami kamukéró van, vagy viccelődés, vagy valóban egy olyan eset tanúi. Most képzeld, hogy a Kállai Ilonával játszottunk egy darabot, ahol én berúgok a jelenet végére. És a Ciluka két ilyen nagy fülbevalóval közlekedett a színpadon, és nekem egy ilyen szűknyakú likörös ízéből töltött üvegecskéből, hogy igyak, én megittem, és hogy egyre jobban ment. És egyszer az egyik előadáson leesett valamelyik fülbevalója, ő nem is találta meg, én igen, részegen megtaláltam, megfogtam, és ahogy ő át az asztalnál, mondom, akkor neked a részeg így csinál. És kb. 6 méterről az ilyen szájú üvegbe így és belement, érted? Na most ott a drága Cilukámnak a könnyei azonnal így elindultak lefelé, a közönség meghalt, elpusztultak az autó, Cilu nem tudott más sem, percekig állt az egész a rögést, hogy ezt, hogy ez soha nem lehet meg, technikailag megoldhatatlan, hogy 6 méterről egy ilyen darabokból álló ilyen lógot beledobja egy ilyen szűk, mint egy 20 forintos lukba, ilyen nincs. És fogta, levette a másikat, azt is beledobta a Ciluka, azt mondta, ennyi. Na, de azért mondom, hogy ezek nagyon jók.
0: Ez a Sztárportré.
4: Sztárportré.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Én pont az az ember vagyok, akire rászállnak egyébként a kollégák, és tudják, hogy én el fogom magam röhögni. Tehát, hogyha valami történik, akkor én elvesztem.
2: Dániel Figergely, színész, énekes.
1: Volt egy előadásunk, amikor a Hotbécsónak is játszottuk, és a színésznek azt kellett volna, hogy az volt a szitu, hogy a páva szem meghalt, és akkor pontosabban a szem az kimaradt. És akkor valami így történt, hogy a páva meghalt. No most én voltam a szerelme a páva szemnek, és amikor ezt meghallottam, az enyhén fakadt ki belőlem egy röhögő görcszerű dolog, és utána persze elkezdtem röhögni, de azt a röhögést, azt sírássá komponáltam, tehát csodálatos színészi játékom volt, de ezeket nem lehet kibírni.
0: Sztárportré. Sztárportré.
1: Hogyha most zenekarból is például hozhatok.
3: Hát ott is biztos van.
1: Akkor volt egy csodálatos, Siófokon játszottunk, és elkezdtük a koncertet, és akkor még ez 2 éve lehetett, és akkor kezdődött a Én is élek című számunk, és egy szaxofon szólóval indult, aztán nekem be kellett volna lépnem, ment a zene, hanem fogalmam is, hogy kezdődik ez a szöveg, nem tudom, tehát énekeltem már rakatszor. És akkor ment a basszusgitárosunkhoz, Varsan Gergőhöz, kérdeztem, hogy kezdődik ez a dal? Nem tudom, játszik tovább. Ment a dobosomhoz, hogy kezdődik ez a dal? Balázs, nem tudom. Most mi lesz? Nem tudom. És úgy vágtam ki ebből magam, hihetetlen kreatív módon, hogy elkezdtem nananázni.
3: És akkor
1: első veszek nananá volt.
3: És aztán nem ugrott be.
1: Se az első veszek, se a másik veszek, semmi nem ugrott be. A refrén ugrott be, aztán énekeltem. Az első, másik veszek, az nananá volt. Elméletek egyébként a refrénnek kéne nananának lenni, de most itt a verszokok lettek nananá.
3: Megnyugtatásként mondom, hogy korábbi műsorokban Zalatna is Arolta is mesélt már olyat egyébként, hogy az egyik legismertebb dalának a szövegével járt már ő is így.
4: Nem vagyok én apáca, ugye az elején van egy ilyen zongorabejátszás, hogyha én a körtön megyek, jó. Megy a zongorabejátszás, az első sor kiesett. Énekeltem már vagy 80 ezerszer, nem jutott eszembe.
2: Zalatna is Arolta énekesnővel 2017-ben készült ez a felvétel.
4: A közönség ott ül, a zongora megy, és így oda szólok, mondom, Otika, a zongorán kisete, ő is írta a notát. Hogy van az első sor? Gyorsaság, azt mondja, hülye vagy? Hogy van az első sor? De ne csinál. Na nem jut az eszembe. Azt hittem, szórakozok. Aztán látta, hogy itt most már valami gáz van, bemondta az első sort, és akkor úgy szépen visszaugrott. De ilyenek azért előfordulnak.
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az igazság az, hogy rengeteg helyzet van.
2: Guido Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
1: Talán a legemlékezetesebbet szeretném elmesélni. Képzeld el, hogy Bodó keresztúról játszottunk. Még a kezdet elején olyan 80-81 körül, mert a Kártág ugye 79-ben alakult. És képzeld el, hogy ugye hát Bodó keresztúr, Tokaj, hegyalja, szóval ott valami csodálatos. És hát buli előtt nagyon jó hangulat volt természetesen, mert miért ne lenne. És hát volt egy-két szomorodni, egy kis asszú, 3-4-5-6 puttonyos, végignéztük, hogy melyik a legjobb puttony, és hát jött a buli. Addig nagyon jó volt a történet. Mikor fölmész a színpadra, akkor még nem érzed ennek a hatását. De amikor elkezdődik a buli, tudod, és akkor még a Paks az Atomvárossal kezdtünk, ami nagy virbivel kezdődik, kis bemutatóval, és akkor kérdez, ilyenkor már jönnek a drámák, egyre jobban kezd hatni a megfejtés, és akkor és ez lassabban. És ugye van egy olyan sztori, még akkor, mikor az ember helyre jön, ez még a kezdet elején volt, amikor még nem tudtuk felfogni, hogy mit jelent az, hogyha te színpadon vagy, hogy mennyire kell ügyelni arra. És kérdez, de a következő pillanat, amikor már úgy helyre jött minden, mindig volt nekem egy olyan poénom, hogy fölmásztam az orgonára, ugye volt békata, stb. Minden bőrcúsz tudott, ami kell, tudod, mint egy vitéz, és kérdez, hogy ment a buli végén, jött egy jó nóta, lépdált a bútat is fönn az orgonán, tapsoltatás, minden, és ugrottam egy nagyot. Na most, mivel a színpad nem volt túl magas, de a helység sem, ilyen öltes neon armatúrák, de egy szerencsém volt, hogy a bőrsapkám, tudod, volt egy bőrsapkám kézzel, hogy azért több ujjal tudjak jártani, hatalmas ugrás, és természetesen bele az armatúrába. Úgyhogy, szóval vannak, ezek olyan sztorik, amik egy életen megmaradnak. Hát a fiúk emberektek, szóval hagyd ne mondjam, hogy a öltözőben aztán átbeszéltük, hogy az életbe soha többet. Tehát mi úgyis mai napig is ez így van. Feri azt mondta, hogy buli előtt, tudod, mikor megérkezik egy zenekar, rögtön a helyi főnök, hogy hát gyerekek, akkor csak nem. Tehát mi csak buli közben, nem, szóval most viccelődök, sem buli előtt, sem buli közben. Buli után megiszol egy jó kis Hello Kicsim viszontlátás, és jól esett. Ez egy más történet.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
3: Sztárportré.
0: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baby, put your...

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: bizalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe, például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
2: Időjárás.
3: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: hátul.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Számolod?

0: every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal. Kezdődik a maratoni balatoni zenefolyam, most így szombaton a hétvége első napján. Remélem sokatoknak kijár a pihenés. Ehhez játsszuk a legjobb slágereket itt a 88 héten.

ez a maratoni balatoni zenefolyam. És természetesen a tudományos érdekességek mellett bőven szolgálunk helyi információval is. A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett két évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt két évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejé hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni kör elnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna. Tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üde szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következőkben a perfekcionizmusról, azaz a tökéletességre való törekvésről fogunk beszélni. Ez ugye hatással van a kapcsolatainkra, meghatározza a hozzáállásunkat a tanuláshoz, a sportoláshoz, a céljainkhoz. Továbbá megkönnyítheti, vagy éppen nehezebbé teheti azok elérését. A mindsetpszichológia.hu oldal információi szerint a perfekcionizmus hatása rendkívül széles körű. Egymással teljesen ellentétes következményekkel járhat, hiszen betegségek kialakulásához is vezethet, viszont akár a személyes növekedést is szolgálhatja. Mindez azért lehetséges, mert multidimenzionális, tehát személyes és interpersonális elemeket is tartalmaz. Létezik normális perfekcionizmus, amely az egészséges tökéletességre törekvést foglalja magába. Ebben az esetben a cél a siker elérése, miközben az egyén tisztában van a saját határaival és elfogadja ezeket, tehát nem zárja ki a hibák lehetőségét. A neurotikus perfekcionisták azonban a tökéletességre törekvés egészségtelen formáját gyakorolják. Minden energiájukat a hibák elkerülésére összpontosítják, ezek alapján értékelik saját viselkedésüket és teljesítményüket. Az erős önkritika gyakran bántó gondolatokban nyilvánul meg, ami aztán különböző lelki problémákhoz, akár fizikai megbetegedéshez is vezethet. A perfekcionizmus kialakulásában rengeteg tényező játszik szerepet. A túlzottan perfekcionista egyén gyakran nő fel olyan családi környezetben, ahol a szülők által támasztott elvárások és ítéletek befolyásolják a viselkedését. Ezekben a családokban előfordul, hogy a szeretetet és az elfogadást feltételekhez kötik. Ahhoz, hogy a személy ezt kiérdemelje, tökéletesen kell viselkednie. Amennyiben hibázik, az szülői elutasítást és szeretet megvonást von maga után. Ennek hatására alakulhat ki a túlzott tökéletességre törekvés és a hibák miatti aggodalom. Ezen kívül a személy hajlamos lesz a túlzott precizitásra, rendszerezésre és szervezésre. A napirendjének kialakítása, a feladatok megtervezése az elvárások teljesítését szolgálja, tehát tökéletesnek kell lennie. Ezen kívül gyakran magas elvárásokat állít önmaga elé, ami aztán rendkívül sok stresszt okoz az életében. Amennyiben nem tudja ezeket teljesíteni, akkor önostorozással bünteti magát. A perfekcionizmus egészséges megnyilvánulása esetén az egyén sikeresen szervezi az életét. Összeszedettség jellemzi. Emellett egészséges elvárásokat állít önmagával szemben, ezáltal ki tud teljesedni, motivált lesz a sikerre és a céljai elérésére. Összességében az életünk során számos döntési helyzetbe kerülünk, rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy lehetetlen mindig minden esetben tökéletesen dönteni. Törekedhetünk a tökéletes megoldásokra, de ne ostorozzuk magunkat, ha valami mégsem sikerül. A hibák lehetőséget jelentenek a tapasztalatszerzésre és a fejlődésre. A perfekcionizmus hozzásegíthet az önmegvalósításhoz, ha elsősorban nem a hibák elkerülése és a másoknak való megfelelés motivál minket. Továbbá tisztáznunk kell azt is, hogy valóban a magunk döntései szerint alakítjuk-e az életünket, vagy inkább a környezetnek való megfelelés ösztönöz minket. Gyakran nem is tudatosul bennünk, mennyi befolyásoló inger ér minket a hétköznapokban. Érdemes megállni néha egy-egy pillanatra és végig gondolni, hogy milyen hatással van ránk a jelenlegi helyzetünk, jól érezzük-e magunkat és valóban a saját céljaink felé haladunk-e. A továbbiakban itt a Balaton Rádióban a dalok kapják meg a középponti szerepet, tehát ezekből fogunk játszani nektek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe, például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy cseppes eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
1: Időjárás.
2: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánásra.

megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következőekben meg fogjuk nézni, hogy melyik a legmélyebb pontja a Balatonnak. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. Tehát érdemes lehet egy-egy pillantást vetni a térképre, vagy akár elidőzni ezen a különleges helyen, hogyha éppen Tihany környékén jársz. Mi viszont most zenével megyünk tovább.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: termékelhelyezést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jólétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogság szint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb étele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot, amikor 3 pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg utána olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről azodáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzés kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: 3 termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátásbiztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
0: Időjárás.
1: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez, a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportoló középiskolások nagy tekintélynek örvendenek, a diákok és a tanárok körében is mindenki nagy elismeréssel tekint sport eredményeikre. Általában ezek a tanulók népszerűek, ezáltal sok kapcsolatra tesznek szert az iskola világán belül és kívül is. A felsőoktatásban már általában a kapcsolati háló csak a sportoló közösségekre korlátozódik le. Itt elhatárolódnak már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban,

elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportoló középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.
2: Csangja, csuan, nendom, game, nendom.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicma Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicma Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élinkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a traumainformált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is, ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen traumainformált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát, általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó rejtett mintázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stresszcsökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat.
Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok. Most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátásbiztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
1: Időjárás.
2: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória.

0: energia fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Balaton Rádió az FM 88,7-es MHz-es frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichológia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek kombinációjából keletkeznek az egyre összetettebb érzelmek. Például az undor és a düh alkothatja a megvetést, az undor és az öröm a morbiditást. Az érzelmek összetevője nem csupán maga az élmény, hanem a testi reakció, az arckifejezés, az automatikusan felbukkanó gondolatok, a cselekvésre sarkallás is. Az alapérzelmek kifejezése öröklött mintázatú, tehát a világ két áttellenes oldalán is felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy girisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre, illetve az emberi kapcsolatainkra. Több kutatás is vizsgálta már, hogyan hat az utazás kapcsolatainkra. Az eredmények átfogó tanulmányozását követően azt találták, hogy a nyaralás általában pozitív hatást gyakorol a felnőttekre, a gyermekekre, a párokra és a családokra egyaránt. A vizsgálatban úgy találták, a családon belül közösen együtt töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat, fokozza a szülő és a gyermek közötti kohéziót, megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást már a több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást, ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktusforrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni és ezt szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés a közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Mindennél különözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfűszezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfűpollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
1: Időjárás.
2: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az olyan témák, mint a politika, oktatás, rasszizmus, abortusz vagy vallás nem feltétlenül központi kérdései a mindennapi életünknek, mégis ha előkerülnek, komoly ellentéteket szíthatnak családtagok, barátok és munkatársak között. Az ünnepek alkalmával, amikor igyekszünk minél többet szeretteink körében lenni, nagy eséllyel kell szembenéznünk azzal, hogy bizony ezeket a kényes témákat valahogy kezelnünk kell. Annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, az Amerikai Pszichológiai Társaság összeállított 8 jó tanácsot. Találd meg azokat a pontokat, amelyekben egyetértetek. Lehet, hogy valakivel nem értesz egyet egy bizonyos témában, de ahelyett, hogy durván reagálnál, próbálj meg aktívan figyelni és megérteni a másik álláspontját. A közös álláspont megtalálása csökkenti a stresszt és enyhíti a nézeteltérések okozta intenzitást. A második ilyen jó tanács, hogy legyél nyitott és kedves. A beszélgetések közben próbáld meg kerülni az éles hangvételt és a személyeskedést. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség. Igyekezz tudatosan felkészülni azokra a helyzetekre, amik kihoznak a sodrodból. Találj több opciót is, amivel csökkenteni tudod ilyenkor a stresszt. Ha hajlamos vagy arra, hogy impulzívvá válj a feszült helyzetekben, akkor inkább hagyj időt magadnak arra, hogy megnyugodj, és csak utána reagálj. Érdemes különböző relaxációs technikákat elsajátítanod, amivel rövid idő alatt csökkenteni tudod a stresszt. Addig is próbálj mély levegőket venni, és udvariasan tereld más irányba a beszélgetést. A negyedik ilyen jó tanács, legyenek céljai a beszélgetésnek. Megkönnyíti a kommunikációt az is, ha megtalálod azt a célt, amit szeretnél elérni általa. Legyen szó akár szenzitív témáról, például az egészségügyről, fontos tudni azt, hogy mit vársz a beszélgetéstől. Az a célod, hogy megváltoztasd a másik véleményét, vagy csak kíváncsi vagy az övére. Állíts fel magadnak elérhető célokat, ami segít elkerülni a feszült hangnem kialakulását. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikációt. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikáció egyébként sem könnyű.

fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Lehet, hogy nehéz elfogadni azt, hogy egy hozzád közel álló személlyel nem egyezik az álláspontotok, főleg az érzékenyebb témák kapcsán, de az csak erősíti a kapcsolatotokat, ha minél jobban megismeritek egymás álláspontját. A hetedik jó tanács, hogy ismert fel, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést. Ha azt látod, hogy a diskurzusnak nem lesz eredménye, akkor próbáld megtalálni a megfelelő pillanatot arra, hogy lezárd azt. Válts témát, vagy javasolj egy olyan tevékenységet, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Az utolsó jó tanács, legyél proaktív. A helyet, hogy már jó előre azon aggódsz, hogy a családi összejöveteleken melyik kényes téma fog újból előkerülni, gondolj arra, hogy ezek az események azért vannak, hogy összehozzák a családot, nem azért, hogy széthúzzák. Tervez olyan közös tevékenységeket, amik elősegítik a jó hangulat megteremtését, például közös társasjátékot vagy régi fotóalbumok nézegetését. Írja a mindsetpszichologia.hu. Most újra teret adunk a jó zenéknek itt a Balaton Rádió világában, aztán pedig természetesen újból jövünk majd érdekes hírekkel, információkkal itt az éterben.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balatonrádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esett feladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a zenék között hasznos információkkal is jövök. Ismerősi körünket áttekintve könnyen eszünkbe juthat olyan férfi, aki küszködik életével, nem találja a fonalat a párkapcsolataiban, a munkájával nem jut dűlőre, esetleg szexuálisan sikertelen. Rengeteg pszichológiai elmélet és kutatás hangsúlyozza az anyai nevelés óriási szerepét, de mi a helyzet az apákkal? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szemközti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, például egy költözés miatt, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatnák őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudunk elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Ha apának sem ment, én hogy lehetnék ügyesebb? Hogy tudnám jobban csinálni? Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részesévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Csak remélni tudjuk, hogy minél több családban lehetővé válik az apák, minél nagyobb szintű bevonása. Természetesen, ha már apákról volt szó, akkor azért a szórakozás, a felhőtlen lazulás is ide kell, hogy tartozzon, és ezt itt most az éterben, a Balaton Rádióban én fogom nektek szolgáltatni.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Az Évát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátorgépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Mindennél különözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
4: Időjárás.
5: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél, mégis zavar.

0: Csak egy kaland voltam.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sztárportré.
1: Sztárportré.
0: A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te tudsz sírni?
3: Régebben nagyon sokat tudtam sírni.
4: Dániel Fi Gergely, színész, énekes.
3: Most már nehezebben, valamiért.
2: No.
3: Mert bennem maradnak érzelmek, és általában ekkor valahogy kitombolom magamból, de nem sírás. Nem sírásként jön ez elő.
2: Akkor lehet, hogy most éppen nem tudsz, mert nem pont most, hanem mostanában, vagy ebben az évben, vagy ezekben az években?
3: Hát az utóbbi évben szerintem nem sírtam.
2: Oh.
3: Maximum egy könycsepp elerettem, amikor nagyon fáradt voltam, de nem. Ez nem azt jelenti, hogy
2: kemény, rideg alak lettél, aki megkövült és kőszívűvé váltál egyébként, az is lehet tényleg.
3: Az nem hiszem. Minden megélek. Nagyon rosszul is, meg nagyon jól is, de valamilyen nem sírtam, pedig nagyon jó dolog sírni. Én régebben szerettem, amikor tudtam.
2: Emlékszel, hogy meddig tudtál időben, hogy mi volt az az utolsó sírás, amikor még tudtál sírni, és aztán mi lett?
3: Hát, ami nagyon durva volt, és abból elindult egy lavina és egy folyamat, az én mamámnak a halála, a felmenetele, amikor ott voltam a temetésen, és akkor, amikor megláttam ezt az egész helyzetet ott a ravatalozóban, akkor egy olyan sírás fogott el, hogy elkezdtem így üvölteni is konkrétan, és akkor, amikor megláttam ezt az egész helyzetet ott a ravatalozóban, akkor egy olyan sírás fogott el, hogy elkezdtem így üvölteni is konkrétan, és akkor kivezettek, vagy

0: élete.
1: Nem éltek együtt a szülők.
0: Nem éltek együtt, és akkor mamával voltam. Rengeteg pogácsát csinált rendezvényekre, neki ez volt a, úgymond a missziója. És akkor én reggel 5-kor, meg 4-kor kelt pogácsákat sütni, és akkor mindig én kimentem vele a konyhába, mert ugyan elaludtam, és akkor kimentem vele a konyhába, és akkor mindig mamával ott visszaaludtam, amikor sütött el fogit.
1: Őt láttad sírni?
0: Láttam, de ott az már a végső stádium volt, amikor még nagyon erős volt, amikor pogácsákat sütött. Bocsánat, hogy ilyen bután példálózok, de most így lehet ezt így leginkább belőni. Akkor annyira nem láttam sírni. De neki sírtam, és neki sok mindent elmondtam.
1: De akkor tényleg ott volt egy fordulópont, hogy amikor elbúcsúztattad a nagymamát, akkor ott tudtál sírni, zokogni, kiáltozni, kivezettek, és lehet, hogy azóta többé igazán mélyen nem is.
0: Próbálok ebbe keresgélni, hogy mi erre a helyes válasz. Most azt mondanám, de ez nem helyes szerintem, hogy a kisgyerek sokkal jobban megérzi és megéli a pillanatait, mind a rosszat, mind a jót. Ezt én is valamilyen szerintem megélem, csak mivel már egyre több a dolgom, és már nem kisgyerek vagyok, elvész az a pillanat, amikor sírhatnék. Elvész az a pillanat, amikor sírhatnék.
2: Ez a Sztárportré.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan helyzet, hogy kellett sírni.
2: Tudtam. Igen,
1: tudtam.
3: Dániel Figergely, színész, énekes.
1: Csak azokat annyira nem szeretem, amikor vissza kell gondolni egy élethelyzetemre, és abból adódóan sírni, mert az nem lesz annyira igaz, az egy színészi kvalitás, hogy trükk, hogy ezt megcsináljuk. De persze ezekhez néha folyamodni kell, hogyha indokolt a sírás, de nekem volt pont a Holdbéli Csónakosban egy olyan előadásunk, amikor elvesztettem a fehér solymomat, pontosan ugye a medve fiának van egy fehér solyma, amit kap a solyom istennőt, és az minden látóvá teszi a medve fiát. És akkor a szerelméért feláldozza ezt a minden láthatóvá tévő solymot, az ő barátját, és amikor volt a premierünk, akkor valamiért olyan szinten sírtam. Hát hogyha ezt nézzük, akkor sírtam az utóbbi.
2: Látod.
1: Bár hétben.
2: És ott tulajdonképpen nem is kell másra gondolni, nem? Mert ha igazán benne vagy a szerepben, és a madaradat elveszíted, akkor ott tényleg elsírod magad.
1: Igen, de ez tényleg 100-ból 2-szer van, 3-szor fordul elő. De azt meg kell dicsérni. Azt mindig, és ki kell tűzni azt, hogy ez most megtörtént, és ezért igenis Gergő, ezért küzdesz. Mert nem küzdesz, hanem ezért csinálod ezt.
2: És amúgy a módszered az mi? Hogy előre eldöntöd, hogy ma úgy fogom végigcsinálni az előadást, hogy amikor jön a sírós rész, akkor gondolok valami rosszra, vagy pedig mindig megpróbálod vinni úgy a szerepet, hogy igazából ott maga az események sorozata ki kell, hogy hozza a sírást, hiszen a madaramat fogom feláldozni.
1: Régebben az volt a módszer, hogy visszagondolok. Teszem
2: valami
1: a mamára.
2: Másra?
1: Igen.
2: Mamára? Azt mondtad?
1: Igen. Az mindig úgymond bejött, de most már nem. Most már nem szoktam visszagondolni semmire. Most csak megpróbálom megélni azt, ami ott van. Persze, amikor szerelemről van szó, általában azért sokszor van az, hogy belelátom azt a lányt, akivel esetleg most vége lett a kapcsolatomnak.
0: Sztárportré.
2: Te tudsz sírni?
1: Tudok.
2: Meg is teszed?
1: Most?
2: Hát de nem, éppen most is megteheted, de mondjuk én nem erre gondoltam, csak hogy megszoktad-e tenni. De...
1: Megszoktam tenni, igen.
3: Tasnádi Bence, színész, énekes.
1: A színészek életében szerintem ez egy központi kérdés, hogy tudnak-e sírni. Ez összejön-e valamikor, és összejön-e a megfelelő pillanatban. Tudok sírni, és de egy egész későn jött össze, és nem mindig jön össze, de azt tudtam, hogy képes vagyok sírni, és akkor volt 2013-ban egy felolvasó színház, ahol a Hrabál szigorúan ellenőrzött vonatokat olvastuk fel, a Jordán Adéllal meg az Elek Ferivel, Székely Kriszta rendezésében, az Óbudai Társaskörben, és ezen az alkalmon én azt hiszem, hogy elég másnapos voltam, és még szerelmi bánatban is szenvedtem, és valahogy olyan hatással volt rám a felolvasott szöveg. Egyrészt váratlanul is ért, tehát nem tudtam, hogy mit fogok mondani, mert annyira nem volt a birtokában az anyagnak, hogy gyakorlatilag végigbőgtem azt az egészet, hanem a nézőktől kellett zsepit kérni. És nem is állt jól ez, mert néha tényleg az volt, hogy folyt a taknyom, és nem lehetett érteni, amit mondok, mert végigbőgtem, de azok a mondatok, akkor valami ott átszakadt, és azok a mondatok a mai napig hasznomra vannak. Vannak ilyen, nagyon megérintett ez a történet, a Milos története, és sokkal jobb. Láttam a filmet is, de ez az írott anyag az még erősebb annál is, és vannak ilyenek, hogy mi értelme élnem doktor úr, ha egyszer rájöttem, hogy nem vagyok férfi, egyáltalán minden a világon, ami másoknak gyerekjáték, nekem szörnyen nehezen megy.
0: Ez a Sztárportré.
4: Sztárportré.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Dance with me one more time.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A színészek életében szerintem ez egy központi kérdés, hogy tudnak-e sírni. Ez összejön-e valamikor, és összejön-e a megfelelő pillanatban.
2: Tasnádi Bence, színész, énekes.
1: Például a Pál utcai fiúkból van az a mondat, amikor megfürdetik a nemecseket, és kérdezik tőle, hogy jó volt. És akkor azt mondja, hogy jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem, hogy vannak ilyen számomra katartikus kulcsmondatok, amik ezt így beindítják, valami csapot megnyitnak belül, és van, hogy ezeket a mondatokat hívtam segítségül akkor is, amikor már nem ezekkel a szövegekkel dolgoztam, viszont a takarásba próbáltam magam állapotba hozni. Nem mindegy ám, hogy a szerep mennyire érint meg engem személyesen. Sajnos nem mindegy, mert van olyan, például a nők iskolájában nem bírtam sajnálni azt az alakot, már nem is emlékszem,
3: akit kellett volna.
1: Akit kellett volna. De valahogy a lütyő volt.
3: Sajnálni, akkor tulajdonképpen színészileg el kell jutni oda, hogy akkor őt tudni kell sajnálni.
1: Igen.
3: Igen,
1: a Milost például tudtam, a nemecseket is tudom sajnálni. Az Olasz Liszkaiban a vádlott cigányfiú, akit játszottam, ő is hatással volt rám, vagy azok a mondatok, az nagyon fontos, hogy azok a mondatok, amiket elmondok, azok hatással legyenek rám. És azt gondoljam, hogy igaza van annak az embernek, hogy igen, hogy esendőnek lássam.
3: Hogyha most lenne egy előadás, mondjuk ma vagy holnap, akkor és sírni kellene, akkor melyik módszert választanád, hogy valami régi dologhoz nyúlsz, ráhangolod magad a takarásban, vagy pedig ott belemész annyira a szerepbe, hogy annak a szerepnek kell kiváltania azt, hogy ott tényleg egyszerűen meg kell szülessen az igazi sírás belőled ma?
1: Most olyanra gondolok, ami most szeptemberben mutattunk be előadást, meg decemberben is, és ott mindkettőben kell sírnom. A Káli Holtakban, a legvégén, az apám halálakor, de ott egy nagyon izgalmas megoldás van, amit a Demeter Andris talált ki, hogy mivel ez egy színész fiú életéről szól, ezért egyből az apja halálát egy ilyen önvizsgálattal veszi tudomásul, és egyből azt gyakorolja, hogy most akkor meghalt az apám, gyerünk sírni, vagy gyorsan akkor most én elsírom magam. És egy ilyen furcsa, meghasadt tudatállapotba kerül ettől, és ráadásul folyamatosan van egy ilyen kibeugrálás a színházból, meg a színházba, tehát a nézőket mindig egy kicsit átverem, és aztán meg kiszállok, kilépek az egész szituációból. És ott például nagyon jó ez, hogy leveszi azt a terhet a vállamról, ez a megoldás, hogy nekem
3: muszáj legyen
1: sírni, mert az se baj, ha nem jön össze. Tehát azt kell látni, hogy egy színész, aki épp megkapja a halálhírt, hogyan próbálja ezt egyből egyfajta tudássá dolgozni, amit majd aztán színpadon kamatoztatni tud, és abban a pillanatban épp ott is van a színpadon, mert hiszen néznek engem a nézők, tehát egy ilyen furcsa többsíkú dolog jön létre.
3: Elmered közben igaziból képzelni, hogy ez veled megtörténik most?
1: El. Igen.
3: Megteszed? Ott?
1: Meg. Persze. Persze, meg van
3: de
1: egy
3: nem olyan... azzal a szereplővel, hanem hogy veled történt.
1: Hanem velem, igen. Abszolút, és gondolok is arra, hogy mi volt a édesapámmal az utolsó telefonbeszélgetés, hogy mi az, mert ezt is siratja az Alex, akit én játszom, hogy hetek óta nem beszélt a saját apjával, és azért ilyenkor az emberbe biztos előtörnek ezek az érzések, hogy vajon mit mulasztottam el neki mondani, vagy mik voltak az utolsó szavak, amik elhangzottak köztünk. És ezekre szoktam gondolni, igen. De még él az apukám, szerencsére.
0: Ez a Sztárportré.
4: Sztárportré.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
5: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt, már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
3: Időjárás.
4: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te tudsz sírni?
2: Ahogyne.
1: Gidó Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: Hát az ember érző lélek. És akkor is tudok sírni, illetve elérzékenyülni, amikor nagyon jó dolgok érnek, hát a dráma van, akkor aztán kész. Akkor az vége van. Ma is például, miért jöttem, akkor is voltak ilyen sírós dolgok, illetve elérzékenyülések, mert most például csinálunk egy csodálatos Máté Péter emléklemezt Kártágó hangzásba. És tudod, ez a szülői ház, nem tudom, mennyire ismered Máté Péter munkásságát. Nekünk nagyon komoly kapcsolatbarátság fűződik hozzá. Mikor megalakult a Kártágó 79-ben, mi a Máté Péter írta a szívhangokat, meg az alatlanyag és a tükörképet, azon lemezen mi játszottunk. Ő hangszerelt a Requiemet, mikor Fillabba mentünk, a szimfonikus verziót, és jött is ki velünk, tehát vele egy nagyon komoly kapcsolat volt, és mit az Isten ennyi idő után, 40 év után, hála Istennek, az ő munkásságából lesz egy ilyen 12 nótát. És képzeld el, mikor ezt a szülői házat meghallottam, hogy mit jelent az, hogyha visszagondolsz, tehát a gyerekkorodra. Hát ez az.
3: Erről beszélünk. Igen.
2: Hát, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy szóval ezek annyira feljönnek benned, akinek már szülei nincsenek, tudod, elmentek, és ez a nóta erről szól a szülői ház. Hát én egy olyan helyen nevekedtem, Gödön, alsó Gödön, egy családi házban, ahol édesanyám, édesapám, bátyám egy évvel idősebb, fogom 5 évvel fiatalabb, és ugye visszagondolok ezekre, a Dunapart, tudod, az egy csodálatos, a zenei élet, ott kezdtem el zenekart csinálni, nálunk kint a verandám, és azért ezek a dolgok azért úgy, szívbe markolóak. A nők sokkal jobban tudnak sírni, már bocsánat, elnézést, de nagyon sok olyat láttam, amikor nagyon erős férfiakba is ugye beindul a történet.
3: Tudod irányítani azt, hogy most megengedem magamnak, hogy sírok, vagy most nem engedem meg magamnak, hogy sírok?
2: Nehezen.
3: Te tudod?
2: Tudom, de nehezen. Tudom. Ezt visszafogni nagyon nehéz. Ez az, amit mondtam neked. Nekem ezért vannak ezek a évekbe lévő egészségügyi problémák, ugye csigolya, ősejt, transportáció, minden. Ezek mind azért vannak, mert megpróbálom ezeket úgy irányítani, hogy a külvilág felé ne nagyon. Belül nagyon sok dolog zajlik le bennem, és az a legrosszabb, amikor magadba folytod. Tönkreteszed a belső szervédet, amitől működik az élet. Tehát külvilág felé eljátszom, hogy milyen jó pofa vagyok, érted, humoros vagyok, persze, de hogy az emberbe belül mi zajlik le, az egy másfajta történet. Hogyha nagyon nagy boldogság ér, akkor is tudok elérzékenyülni kellőképpen, ha meg esetleg valami nagyon rossz és dráma, hát ez, de ez a zenében is megmutatkozik, ám Szabolcs, amikor neked rossz kedved van, vagy valami dráma ér, és neked zongorázni kell. Otthon van egy hatalmas orgonám, minden nap tudok hozzányúlni, nem csak így, hogy leporulom, hanem tudok játszani rajta, és akkor jönnek az ihletek, tudod? És amikor kicsikét melankolikus vagy, akkor jönnek azok a mólos dallamok, tudod? De amikor valami vidámság van, feeling van, akkor meg aztán gyerünk, adok. Ez ugyanúgy mutatkozik, mert ugye gitározgatok is, hála Istennek, és akkor így együtt ezek a dolgok mennek. Ugye róka vérünk, hát miről beszélünk?
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hírportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te tudsz sírni.
2: Privátin vagy a színpadon? Hát.
1: Mind a kettő, és mind a kettő egyébként, mert ez két különböző sírás. Gondolom.
2: Hát bár tudnék.
3: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
2: Nagyon sokszor jó lett volna az életem során, ha tudtam volna sírni.
1: És nem ment.
2: Nem annyira. Nagyon sokáig, évekig úgy még büszke is voltam rá, hogy én sose sírok.
1: Mondtad is?
2: Igen.
1: Hát azért... akkor lehet, hogy azért nem sírtál.
2: Igen, hogy én nem sírok. És
1: én akkor... nem sírok.
2: És így idősebb koromra jutott eszembe, hogy egy csomó dolog mennyivel jobb lett volna, ha ki tudom sírni magamból.
1: És azt tudod, hogy mi miatt mondtad, hogy én nem sírok?
2: Hát mert én egy strandfalusi lányzó
1: vagyok. De ezt tanították,
2: hogy egy kemény lány nem sír. Nem, egyszer azt láttam, hogy igen, igen.
1: De ezt ki mondtad?
2: Nem is,
1: de
2: ne, senki nem tanított. Egyszer valószínűleg a környezetemben azt láttam, hogy a...
1: Ők se.
2: Hogy nem sírnak, igen. Hanem, hogy teszik a dolgukat, mennek előre, és történik, aminek történnie kell.
1: És akkor betartottad, te se sírtál.
2: Nem annyira, nem. És amikor néha meg mégiscsak megtört ez a dolog, és akkor olyan jó, tehát vannak azok a jó leső sírások, amikor az emberből a feszültség kijön a sírásra, és akkor azt mondtam, bár tudtam volna előbb, hogy ez ilyen jó, vagy hogy így meg tud tőle az ember könnyebbülni. A színpadi sírás pedig fiskásként azt gondoltam, hogy hát azt csak akkor lehet sírni, hogyha az ember tényleg agyonverik, és akkor vagy, tehát hogy tényleg történik valami, nagyon Stanislavskiból, és nem tudom én. Aztán az ember ezt is megtanulja, mint oly sok minden más, hogy ez is egy technika, hogy mi az, ami, tehát hogy van egy szerep, akkor, mint tudom én, például az acélmagnóliákban rákos lesz a lányom, és meghal, és anyaként ezt, tehát nyilván egy anya ezt sírás nélkül, és van egy óriási monológ a darab végén. Egyébként szerintem a színpadon is soha nem az érdekes, ha valakinek a taknya nyála egybefolyik, hanem hogy a néző azt érezze, hogy már majdnem sír az ember, és hogy de tudja magát tartani, és sírjon a néző, ne te sírj. De nyilván van egy pont, amikor elerednek tényleg a könyvcsatornák, megindulnak, és elered az ember könnye. De ez is egy technikai történet. Tehát nem lehet, hogy én minden alkalommal belehalljak, és úgy csak akkor tudjam ezt prezentálni.
1: De egy kicsit mégis minden alkalommal belehalsz. A te módszered az mi? A sírásra, a színpadi sírásra, úgy konkrétan?
2: Hát nyilván az ember belehelyezkedik egy szerepbe.
1: Tehát a szerep visz igen, mindig? Igen, tehát igen. Nem más gondolathoz igen, nyúlsz, nem, hanem mindig a szerep igen. Az, ami ott történik. Hát,
2: mert nyilván az ember megpróbálja megkeresni azokat az érzéseket, amiket vissza tud idézni az életéből.
1: De az már egy másik dolog, tehát hogy vagy ahhoz kapcsolod a sírást, vagy pedig maga a szerepben mész olyan mélyre.
2: A szerepben megyek olyan mélyre, hogy valamit az a szerep fölhoz, ami egyébként ott van bennem.
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Irányítani mennyire tudod a magánéletben azt, hogy elsírod magad, vagy nem? Ma már egyébként megengeded magadnak néha, hogy elsírd magad? Tehát volt egy váltás pár éve. Igen, meg is lepek a embereket. Tessék, meglepsz?
2: Meg igen, nincsenek hozzászokva.
1: Mondják is biztos, hogy ez Erika.
2: Ja, volt olyan.
1: Hát, te nem vagy síros. Te nem ilyen vagy.
2: Kicsit lelettem cseszve.
1: De és ez milyen rossz érzés egyébként?
2: Olyan érzésem volt, mintha én ilyen, egy ilyen bohóc státuszban lettem volna bizonyos embereknél, akik, tehát hogy szórakoztattam őket, és akkor egyszer csak a bohóc sír.
3: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
2: Nem ehhez vagyunk szokva. Legyen neked, legyen jó kedve, te mindig olyan vitális vagy, és olyan, nem ez jut, nem akarjuk ezt az oldaladat. És akkor mondtam, és meg is leptem vele embereket, és aztán figyelj csak, 54 éves vagyok. És hadd engedhessem meg magamnak azt a luxust, hogy kimondjam, hogy mondjuk most nem vagyok jól, és nem is akarok más mutatni. És hogyha sírni van kedvem, akkor sírok.
1: Akkor most már megteszed. Pár éve váltottad át egyébként? Tényleg konkrétan néhány éve?
2: Igen.
1: Átváltottad? De azért szabályozni azt tudod? Biztos, abszolút, teljesen. Abszolút, sőt, hát te tudod igazán szabályozni, hogyha akarod, soha az életben nem sírod el magad a legkeményebb helyzetekben.
2: Igen, de
1: bár...
2: tudom, hogy mit... Miről maradtam le azáltal, hogy mindig mindenben azt így csináltam, hogy én mennyire erős vagyok.
1: És hogyha valaki neked sír, azt hogy viseled? Valaki oda megy hozzád és kísérje magát, Erika.
2: Jó, jöhet.
1: Zokog.
2: Abszolút.
1: Neked aztán lehet sírni.
2: Lehet sírni.
1: Meghallgatod.
2: Abszolút.
1: Megsimogatod.
2: Igen. Meghallgatom, végighallgatom. Akkor váltok, vagy váltanék, hogyha a sírás már a hiszti felé tart. Uh-huh. Tehát amikor magamon is igyekszem figyelni, hogy ez a hisztérikusság felé ne menjen el a rossz kedvem, vagy az önsajnálat felé, vagy a nem tudom én, mert igazából tulajdonképpen persze mindenkinek a saját problémája a legnagyobb probléma, de nincs. Összességében nincs okom panaszra.
4: Sztárportré. Sztárportré.
5: Elvész ez a pillanat, amikor sírhatnék. Az a legrossz, amikor magadba folytod.
2: Idősebb koromra jutott eszembe, hogy egy csomó dolog mennyivel jobb lett volna, ha ki tudom sírni magamból.
5: Például a Pál utcai fiúból van az a mondat, amikor megfürdetik a nemecseket és kérdezik tőle, hogy jó volt. És akkor azt mondja, hogy jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem.
4: Beszélgetések, ismert emberek
6: és mély témák hétről hétre.
4: Sztárportré a YouTube-on is.
6: Sztárportré.
4: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
6: Köszönjük a figyelmet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A politikó szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az országos mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentés irányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalagtávját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pezsgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett.
4: Időjárás.
5: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sztár Portré.
1: Sztár Portré.
0: A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te szoktál látványosan szenvedni?
3: Magánéletben?
2: Magánéletben.
3: A magánéletben is van egy hajlamom a látványos szenvedésre. Igen, igen, igen.
1: Tasnádi Bence, színész, énekes.
3: Mindenképpen elég makacs, öntörvényű természet vagyok, és ha valamilyen helyzetben kényelmetlenül érzem magam, vagy nem ínyemre való, akkor azt a másik tudtára adom nonverbális jelekkel.
2: Látványos szenvedéssel.
3: Igen, igen.
2: Leírod ezt egy picit, ezt, hogy hogy nézel ilyenkor ki, hogy mondjuk egyszerűen bántó is, hogy az is lehet.
3: Például a feleségem biztos, hogy nagyon jó antennái vannak erre, és ő egyből megérzi, hogyha valami baj van. És ez néha belőlem fakad, néha a körülményekből, néha a kettő együtt. Van, hogy csak azért vagyok ideges, mert azt érzem, hogy nem tudok valamit rendesen megfogalmazni neki, és még én se tudom, hogy mit akarok mondani, és ettől teljesen ki vagyok. És akkor duzzogok.
2: Ez aranyos dolog tulajdonképpen. Lehet, hogy még ezt is szereti benned. Én el tudom képzelni.
3: Bízom benne.
2: Az meg lehet, hogy tovább bosszant téged, hogy még ezt is szereti. Hogy lehet még ezt is szeretni benned?
3: Persze, amikor, az olaj a tűzre.
2: Amikor egy...
3: Hogyha ezzel nem tudom kihúzni a gyufát.
2: Az is lehet, hogy néha tényleg ki akarod direkt húzni a gyufát. Hogy egy kicsit kiprovokálj, hogy valamit, hogy történjen már végre valami. Valami feszüljön egy kicsit.
3: Igen, hogyha kihozom a sodrából, akkor utána mindig megbánom, amit tettem, viszont akkor hirtelen kicserélődnek az erőviszonyok, és akkor meg én leszek ilyen bűnbánó vezeklő, és ő kezd el tajtékzani.
0: Ez a Sztár Portré.
1: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Látványos szenvedéstől indultunk, amikor valamit nem akar mondjuk megcsinálni az ember, például, és látványosan.
2: Olyan is van.
3: Tasnádi Bence, színész, énekes.
2: Színpadon van, hogy már az instrukció elhangzásának pillanatában nem értek egyet azzal, amit csinálni kell, de akkor ki kell próbálni.
1: Direkt rosszul csinálod.
2: Nem olyan...
1: Egyébként nem ez az tényleg, amikor direkt rosszul csinálod.
2: Nem akarok ilyesmivel lebukni, de olyan van, hogy nagyon nehezen állítom át magam arra, hogy azt csináljam, amit mondanak, mert valamit a fejembe vettem.
1: Hát ez ismerős dolog, igen. De egyébként nem csináljuk néha direkt rosszul, hogyha valami helyzetet muszáj úgy csinálni? Hát lehet, hogy nem. Nem, mert az ember közben már felnő, és ha már egyszer végig kell csinálni, akkor lehet, hogy szívvel, lélekkel kipróbálod.
2: Igen, inkább
1: lehet,
2: ez.
1: Hogy mégis jó.
2: Nem.
1: De szoktam. Lehet, hogy jó.
2: Igen, persze. Pont azért kell kipróbálni, meg most az egy nagyon béna dolog, hogy most bebizonyítsam, hogy ez rossz az, amit mond. Tehát valahogy az olyan átlátszó lesz, és az semmilyen szempontból nem hasznos.
1: Ha valaki neked szenved látványosan?
2: Azt nem szeretem.
1: Elviseled?
2: Elviselem? Nem. Nem viselem el. Nem, az biztos, hogy akkor rákérdezek, vagy ezt firtatom, vagy tovább provokálom.
1: Addig, amíg fel nem robban a helyzet, mondjuk.
2: Igen.
1: Például.
2: De az ilyen passzív, agresszív magatartást, ezt nem bírom elviselni.
1: Átkapcsolni, át tudod magad egyik pillanatról a másikra, mondjuk most még látványosan szenvedsz valami miatt, de aztán elunod, hogy a francba elegem van már abból, hogy itt ennyit szenvedek, átkapcsolod magad, és onnantól már nem szenvedsz. Tudsz ilyet?
2: Hát ez kell valami impulzus, kell. Ami kiráncigál.
1: Tehát nem kapcsolod belülről. Csak át magad, igen? Tehát nem próbáltad még, hogy csak úgy átkapcsolod?
2: De.
1: Próbáltad?
2: De hát igen, van, hogy összejön, de van, hogy aludni kell rá egyet, nem tudom, és az is olyan is van, hogy mondjuk a másik emberen látom, hogy annyira elege van már belőlem, hogy jobb belátásra bír.
1: Egyik pillanatról a másikra?
2: Igen.
1: És megtörténik a váltás? Összemosolyogtok, és abban marad a szenvedés? De van
2: fogjuk
1: ilyen,
2: rá,
1: nem?
2: Van. Tényleg.
1: Legalább elképzelni el tudod?
2: Igen, el, abszolút, meg a humor például van, hogy annyira nevetséges leszek, hogy valami viccel le lehet fegyverezni.
0: Ez a Sztár Portré. Sztár Portré. Sztár Portré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Látványos szenvedés. Mit juttat eszembe?
2: Kinek híped?
3: Gidó Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: Vannak olyanok, akik bizonyos kis gombos tűből elefántot csinálnak, és eljárták a maradt halálát, tudod? Na, ez a látványos szenvedés. Ez, tudod? Ez. Na most innentől kezdve ilyenek azt mondom, hogy jó van, kicsim, hemperegj egy kicsikét, aztán majd, ha kihozanultál, akkor folytatjuk a dolgokat.
1: Na hát ezt mondod, ha valaki más látványosan szenved, de egyébként dalban a szenvedés...
2: Igen, igen. Látod, ott van a Valahol című nótánk például, amit Feri nagyon jól kívül. Először megbeszéltük, hogy egyszer eljátszuk, vagy úgy, mint a Requiemet, de a Valahol mi úgy megcsináltuk egy olyan hangszerűségbe, hogy és azt tudod, miért jó? Az a dolog az, amikor megmozdul benned egy olyan dolog, hogy minden egyes szeretteidre tudsz gondolni. Tudod, és a szívedben őrzöd érted emléküket, és ilyenkor úgy átfut az agy. Valamikor én is elérzékenyülök, amikor játsszuk ezt a nótát. Még magamban is csodálkozok, hogy Atya úr, Isten, mi van? Akkor kicsit elfordulok, hogy magamban nézek, hogy hát igen. Na most ezek a dolgok az, amikor, de nem akarom ezt mutatni senkinek, mert hú, Gidó, környezik a színpadon. Ez más. Tehát mindennek megvan egy. Tudni kell az embernek egy önuralmat. Békhez vinni a színpadon, hogy ne lássák, hogy te hogyan szenvedsz.
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A politikó szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az Országos Mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentés irányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalag távját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes RSM legénysége pesgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett.
4: Időjárás.
5: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Árportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Átkapcsolni tudsz egyik pillanatról a másikra fájdalomból? Tehát, hogy mondjuk kedélyállapotot magadban átkapcsolni?
2: Nehéz.
1: De meg tudod csinálni?
2: Nehéz, de nagy. És ehhez kell egy bizonyos idővalum, mire az ember megpróbálja ezt a dolgot mondhatni, kezelni, mert hát másképp nem megy.
3: Gidófalvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: Ezt a dolgot kezelni kell tudni, hogy amikor éppen egy letargikus állapotban vagy, és akkor onnantól kezdve jön.
1: És egyszer csak bekapcsolod magadban, hogy most már annyit voltam letargiában, hogy most már elegem van magamból.
2: Le kell tudni zárni.
1: Egyik pillanatról a másikra volt már, ilyen egészség. Volt már?
2: Meséltem, kiszáradtam, mint egy mesterhegedű. Ez járhoz.
1: Hát akkor volt pár ilyen, hogy egyszerűen egyik pillanatról a másikra azt mondtam, most már eleget szenvedtem, átkapcsolok, és levetted a szenvedő kabátot, és mentél tovább úgy, hogy...
2: Igen, csak tudod, ez érdekes dolog, hogy amikor a szenvedésből átváltasz, akkor azért még benned marad az a fajta dolog.
1: Nem lehet levenni a szenvedő kabátot?
2: Nehéz, hordani kell. Tehát egy bizony dolog, hát figyelj, attól igaz.
1: Hát igaz.
2: Attól igaz. Tehát az, hogy most fogom magamat, és mintha semmi nem történt volna.
1: Történt, mert ott van az a kabát, leveszem, felakasztom. Ott van a kabát, tudok róla, az én kabátom, levettem, kabát nélkül megyek tovább, sőt, felveszek mondjuk egy optimista építkező kabátot, hogy most felépítek valami.
2: Igen, ez így sarkalatosan, de én azt tudom neked mondani, hogy leveszem a kabátomat, és leteszem egy helyre, és fölveszek egy másikat, automatikusan visszanézek a kabátomra.
1: Meddig?
2: Hát egész addig, ameddig azt nem tudom mondani, hogy jó helyen van.
1: Hát az jó helyen van. Visszanézel, jó helyen van, ott van.
2: Akkor konstatáljuk úgy, hogy ez jó helyen van. És akkor hordom a másikat, de mindig visszagondolok arra, érted, hogy mit hagytam ott, hogy az ott marad, ott. Mert az hordod magaddal.
1: Illetve néha vissza is mehetsz, és felveheted újra.
2: Persze, próbafülke nem kell, de...
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Szoktál néha látványosan szenvedni?
2: Szerintem folyamatosan látványosan szenvedek.
3: Dániel Figergely, színész, énekes.
2: Van egy ilyen gomb, amit nem is én irányítok.
1: Biztos, hogy nem te irányítod, lehet, hogy automata, tehát kikapcsolni ki lehetne. Szerintem csak lehet, hogy mindig be van kapcsolva. Lehet, hogy rajta.
2: Nem jöttem rá, hogy kell kikapcsolni.
1: És hol a gomb? Az enyém itt van. Meg kell csak nyomni.
2: Megpróbálom, jó, hát akkor neked is itt lesz.
1: De te csak ütögetted, nem nyomtad meg rendesen? Nyomd meg rendesen azt a gombot. Úgy van. Na most látod, kikapcsol.
3: Arra emlékszel, hogy fiatal korodban, tizenéves korodban a látványos szenvedés az megvolt neked?
2: Mai napig tart. Tehát, hogy én amikor nem kapok meg valamit, most kisgyerekként nézzük a dolgokat.
1: A csecsemő például.
2: De hát most nekem a jutott eszembe, hogy ez hogy a bármilyen
1: kicsi... Játékokat mondtál,
2: játékok, bármi. Focis játék, tök mindegy. Nem baj, 20 000 forint. Ami tudom, nagyon nagy szó, és sokba került egy CD-ért, de hogyha nem kapom meg, megőrülök, mert nekem az volt a vágyam karácsonykor. Aha. És akkor nekem voltak ilyen helyzeteim, hogy gyerekként egy kicsit hát gyermeteg agressziót folytattam, és akkor bedurciztam, hogyha le...
1: Látványosan
2: szenvedtem, mert sokkal szebb szó.
1: Igen,
2: látványosan szenvedtem, bekapcsoltam a gombot, akkor még talán tudtam, mi ez. Utálom magam ezért, hogy én ezt csináltam. Nagyon. Ebből kinőttem.
1: És emiatt nem szenvedtél, hogy utálod magad azért, hogy...
2: Akkor nem szenvedtem. Talán volt olyan helyzet, hogy nehezebb volt a családi életünk, és akkor én mégis kértem azt az ajándékot, és akkor amikor anya így játszott velem úgy, hogy Gerikém nem biztos, hogy meghozza, benyomtam a látványos szenvedés gombot, és akkor lehet, hogy a látványos szenvedés miatt kaptam meg azt az ajándékot. Ezt nem szeretem magamban, ez
1: látod,
2: nagyon nem jó.
1: Tulajdonképpen lehet, hogy látványos szenvedéssel el is lehet érni dolgokat.
2: Valamiben el tudok érni dolgokat.
1: Na mesélj, mondj egy példát! Mondj egyet.
2: Nagyon jó szó ez a látványos szenvedés, csak a dalaimban nem jó. Viszont azért mégis nagyon sok dalom...
1: Szenvedés.
2: Arról szó, hogy arról. Hogyan rontottam el, vagy miért hagytál el, vagy miért mentél el.
1: A szenvedés, igen. Mert a dalokban is szenvedsz.
2: De én azt mondom egyébként a koncertjeinket nézve, hogy azok a dalok is, amik az elrontásról szólnak, vagy a cserbenhagyásról, vagy a megcsalásról, vagy a nem tudom miről, azok is nagyon működnek, hogyha ki tudod magad tombolni. És azért is jó egy ilyet írni, mert koncerten meg üvöltöd magadból azt a fájdalmat, vagy valamit, érzést, és utána tök jó lesz.
1: Biztosan ezt éli meg a közönség is egyébként, hogy kiadja magából, kitombolja magát, és aztán tök jó lesz. És amikor összetalálkozol egy emberrel, aki látványosan szenved, akkor hogy szokott ez érinteni téged?
2: Elküldtem a francba.
1: Tényleg? Lehet, hogy ez történt. Oda megy, és akkor
2: szeretem azt, aki látványosan szenved.
0: Ez a Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré a YouTube-on is.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Látványosan szenvedni lehet, hogy nem a nők szoktak, ugye?
2: Igen.
1: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
2: Pasik, ebbe egyen jobbak.
1: Na, jobbak vagyunk? Ha látványosan szenvedünk, ha valamit nem akarunk megcsinálni.
2: Rosszabb betegek vagytok.
1: Hát igen.
2: Nyűgösebbek vagytok, ha valamihez nincs kedvetek.
1: Igen. De hát ti meg szőltök, tehát ti tulajdonképpen magatokhoz méritek azt, hogy a fájdalom, ti olyan fájdalmat tudtok elviselni, amit mi soha nem tapasztaltunk meg, úgyhogy mi máshonnan mérjük.
2: Hát valószínűleg nem véletlenül a Jóisten nekünk adta ezt a feladatot.
1: Nem bírtuk volna ki, azt mondod?
2: Tapasztalatból mondom, a színházban is most így a kollégákra gondolva, hogy a pasiknak, ha problémájuk van, akkor sokkal hiszterikusabbak, sokkal látványosabban kezelik, hogy nekik problémájuk van. Pedig rólunk gondolják azt, hogy na mi aztán, sokkal hiszterikusabbak a pasik, mint a nők. Egyszerűen nekik minden úgy kell, hogy álljon. Nekünk kis túlzása mindenhogy jó volt. Tehát ugye mit kiderült, hogy itt ez el van szakadva, vagy nem tudom én, és már nem volt idő, vagy most csak egy extrém példát mondok, nem tudom. És akkor mi van? Pasi így ki nem megy a színbe. És jöjjön valaki, és csinálja meg, és mi ez? Másképp vagytok összerakva. De szerintem ezzel nincs baj egyébként. Tudod, mi még a tapasztalatom, hogy soha nem a főszereplők, most ha a színház, szigorúan a színháznál maradunk, és akkor mindenki a saját életére megpróbálja, vagy megpróbálhatja egy picit ráhúzni ezt a sztorit, hogy nem a főszereplőknek volt mindennel bajuk. Valahogy ők, azt látom, hogy a nagy színészóriások, akikkel dolgoztam, meg nem tudom, a jelentős művész, maradjunk ennél. Legritkább esetben problémás. Tehát valahogy mindig az, akinek kompenzálnia kell. Persze, nyilván mindig van ellenpélda, most ülhetne itt olyan, aki számtalan ellenpéldát fel tudna sorolni. Nekem összességében az az érzésem, hogy a maradva a színházi hasonlatnál soha nem a jelentős művész szenved látványosan. Nincs is rá oka egyébként.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré a YouTube-on is.
3: Sztárportré.
0: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Bós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy lehetséges légzésre alkalmas, valamint üzemanyagként is felhasználható oxigént előállítani a marsi légkörből. Csúcstechnológiás kamerarendszer segít megérteni a villámlás jelenségének hátterében álló fizikát. Egy új vízkezelési módszer segít elkerülni a kemikáliákat. Hollandiában szükség volt egy hídra, hát nyomtattak egyet. Megkezdődik a nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor javítása. Cseppméretű akkumulátor készülhet testbe ültetett eszközökhöz. Ennyit előjáróban is, most jöjjenek a részletek. Elsőként az indiai holdszonda tudományos eredményeiről számolunk be. A Holdon a nappal két földi héten át tart, ez korlátozta az indiai holdszonda működését is, azonban már most nem sokkal leszakasz befejeztét követően is vannak tudományos eredmények. Az indiai űrhivatal leszálló egysége volt az első, amely hőmérsékleti és sűrűségméréseket végzett a holdi ionszférában, a déli sarkvidéken. A szonda egy olyan hőmérőt is vitt magával, amellyel a talaj hőmérsékletét is mérni tudta néhány centis mélységben. A mérések adatainak előzetes elemzése szerint a holdi nappal idején a talaj 8 centi mélységben 60 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletű, mint a felszín. Ez annak köszönhető, hogy nem jó hővezető a hold talaj. A leszálló egység szeizmográfia számtalan rezgést érzékelt, ezek közt az egyik egy körülbelül 4 másodperc alatt lecsengő rezgés, amely a többitől elkülönült. Holdrengés lehetett, amelyet egy kisebb meteorit becsapódása okozhatott. A holdrengések azonban a becsapódások mellett tektonikai mozgásokhoz, a kőzettestek árapály miatti elhelyezkedéséhez köthetően is kipattanhatnak. Ahhoz, hogy képben lehessünk-e rengések természetével, a teljes holdat átfogó szeizmikus hálózatra lenne szükség. Mivel a kén illóanyagnak számít, nem volt túl nagy esélye, hogy találkozzanak vele a mérések során, azonban ennek ellenére is kimutatta a szonda. A kén mellett vas, kálcium, szilícium és alumínium és számos további elem is volt a holdi déli sarkvidék talajában. A kén mennyisége arról árulkodhat, hogy milyen folyamatokban szilárdulhatott meg a holdat egykor bevonó olvadt kőzet burak. Az indiai holdszonda tudományos méréseinek eredményeit osztottuk meg Önökkel az imént. A Mars légköréből lehetséges tiszta oxigént előállítani következő hírünk szerint. A marsjáróba szerelt oxigéntermelő eszköz még a fejlesztőinek a reményeit is meghaladta, vagyis lehetséges légzésre alkalmas, valamint üzemanyagként is felhasználható oxigént előállítani a marsi légkörből. Amikor az első űrhajósok leszállnak a Marson, egy mikrohullámú sütőméretű készüléknek köszönhetik a belélegzett levegőt és a rakétahajtóanyagot, amely hazajuttatja őket. Az eszköz molekuláris oxigént állít elő egy elektrokémiai folyamaton keresztül, amely egy oxigén atomot választ el a Mars vékony légköréből bepumpált széndioxid minden egyes molekulájáról. Amint ezek a gázok áramlanak a rendszeren, elemzik őket, hogy ellenőrizzék a termelt oxigén tisztaságát és mennyiségét. A készülék sikeresen teljesítette az összes műszaki követelményt, és egy teljes Mars éven keresztül különféle körülmények között üzemeltették, lehetővé téve a műszer fejlesztői számára, hogy sokat tanuljanak a technológiáról. Az előbbiekben felvázolt eszköz lenyűgöző teljesítménye azt mutatja, hogy lehetséges oxigént kinyerni a Mars légköréből. A továbbiakban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk Önök is.
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
0: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az űrbeszerelt csúcs technológiás kamera segítségével érthetjük most meg a villámlást. Csúcs technológiás kamera rendszerrel próbálják megfejteni a villámlás jelenségének hátterében álló ismeretlen fizikát a nemzetközi űrállomásról. A villámlást a felhőkben felgyülemlett elektromos energia okozza, amely gyorsan kisül a talajban, ám bizonyos villámjelenségek a felhők között zajlanak, azaz nem érintkeznek a Föld felszínnel. Továbbá vannak olyanok is, amelyek a felhők felett jelentkeznek, mint például a kék sugár, amely az űrbe kiálló fordított villámokra hasonlít, vagy a vörös lidérc, amely a földi légkör harmadik rétegében csapódik ki. Az ilyen villámok és a felső légkör közötti kölcsönhatás nem teljesen ismert. A kutatók által használt csúcs technológiás kamerarendszer azért különleges, mert ahelyett, hogy a fényt a kamera zárján keresztül összegyűjtve készítenek képeket, megméri a fénykülönbségeket, majd ezen információk alapján rajzolja ki a megvalósuló képeket. A technológia akár 100 000 kép per másodperc sebességgel is képes rögzíteni. Ez a funkció lehetővé teszi számára, hogy könnyedén felvegye a rendkívül rövid ideig tartó fényes eseményeket is. Az új felvételeken alapuló vizsgálatot Dánia legnagyobb űrkutatási szervezete végzi, amely 2015-ben már vezetett egy hasonló kísérletet. A tudósok a kísérletek során szerzett képektől azt várják, hogy jobban megértik majd, hogy keletkeznek a különböző villámok, és hogyan lépnek kölcsönhatásba a légkör magasabb részeivel. Ennek során azt, hogy a jelenség hogyan befolyásolja az üvegházhatású gázokat, például az ózont. Csúcs technológiás kamerarendszer segít megérteni a villámlás jelenségének hátterében álló fizikát előző beszámolónk alapján. A Föld megfigyelő műhold megsemmisüléséről kaphatnak most tájékoztatást. A műholdakra vonatkozó szabályozók szerint ma már kétféle végzete lehet az eszköznek, vagy elég a légkörben, vagy olyan helyen kell a felszínre érnie, ahol nem okozhat károkat. Az Európai űrhivatal Föld megfigyelő műholdjának tervezésekor még nem voltak meg ezek a szabályok, így elég nagy feladat várt az irányítókra, amit szerencsére sikerrel teljesítettek is. A felettünk keringő műholdak ezrei közül számos már nem üzemel, azonban ezek is még sokáig Föld körüli pályán maradhatnak. A lassú magasságvesztés valóban túl lassú, ha arra gondolunk, most már nem üzemel, azonban ezek is még sokáig Föld körüli pályán maradhatnak. A lassú magasságvesztés valóban túl lassú, ha arra gondolunk, hogy ezek az űreszközök

0: előírásokkal találkozott, a műholdat parancsok sorozatával fokozatosan egyre alacsonyabb pályákra irányították, majd végül a legutolsó parancs már olyan pontra vitte, ahonnan a légköri elégés bizonyos volt. Ez volt a legelső e módon végrehajtott légköri visszatérés, amelyben az egyébként is biztos visszatérést felgyorsították, megsegítették. E folyamattal a műhold visszatérésekor egészen kis eséllyel előforduló törmelék hullását 150-szer kisebb esélyűvé tudták tenni. Útjának utolsó szakaszában a megsemmisülni készülő műhold már nem kommunikált, így távolról radar segítségével tudták szemmel tartani, s ezzel igazolták azt is, hogy a kívánt pályára állt a műhold. Az utolsó felvételek ekkor készültek róla a radar segítségével letapogatva az eszközt. E radarképek mutatták a bukfencező mozgását alig 2 órával a megsemmisülés előtt. Ezek voltak az utolsó felvételek, amelyek a műholdról készülhettek. Az előbbiekben arról értesülhettek, miként fejezte be pályafutását a Föld megfigyelő műhold. Hamarosan a tengervízből édes vizet előállítani képes lebegő farmokról hallhatnak. Várjuk vissza önöket!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Élelem és ivóvíz lebegő farmokról hamarosan valóra válhat a következő fejlesztésnek köszönhetően. Dél-ausztrál kutató kínai kollégáikkal olyan önműködő lebegő farmokat terveznek, amelyek pusztán a napenergia segítségével, emberi beavatkozás nélkül képesek a tengervízből édes vizet előállítani, és ezzel növények vízellátását biztosítani. A fejlesztett függőleges lebegő farmok két részből állnak, a felső rész egy üvegházhoz hasonlóan a növényeknek ad otthont, az alsó rész pedig a tengervízből édes vizet állít elő. A víz előállítását is a napfény energiája segítségével biztosítják, ezt párologtatja el az alsó szinten a tengervizet, a pára pedig felszállva a felső szintet itatja. A párologtatók magukba zárják a tengervízből kivont sókat, az így sómentesített víz egy erre szolgáló egységen kicsapódik, majd átszívódik a felső szintre. A kutatók egy terepi teszt során brokkolit, salátát és bordáskelt termesztettek az így kialakított lebegő farmokon, csupán tengervízen lebegtetve a szerkezetet további öntözés vagy más beavatkozás nélkül. Más módszerű lebegő farmokhoz képest a tervnek számos előnye van, például elkerüli a túlhevülést és valóban beavatkozásmentesen működhet. Ez az emeletes megoldás nem csak kis területigényű, hanem egyúttal maximalizálja is a termesztésre szolgáló területet. Más megoldások esetében az egyébként is plusz karbantartást igénylő napelemek elvesznek a területekből. A módszer egyelőre még az elv tesztelésénél tart, azonban a kutatók abban bíznak, hogy a további tesztekkel elérhetnek majd egy nagy mértékben is használható tengeri farm tervéhez. Nem kizárt, hogy a jövőben számos nagyméretű tengeren lebegő biodómot láthatunk majd, vagy több kisebb lebegő farmot nagy tengeri területen elosztva. Bolygónk népessége 2050-re elérheti a 10 milliárd főt, ami még több éhes és szomjas szájat jelent, de az imént bemutatott lebegő farmok mindkét problémára megoldást kínálhatnak. Egy új vízkezelési módszerre hívjuk fel most a figyelmet, amely segít elkerülni a kemikáliákat. A csapból kijövő víz biztonságos, iható, de ez nem jelenti, hogy teljesen tiszta. A klorgáz régóta a standard a vízkezeléshez, de a víz gyakran tartalmaz fertőtlenítési melléktermékeket és ismeretlen szennyezők nyomait. Kutatók kifejlesztettek egy módszert ezeknek a melléktermékeknek a kezelésére. Nem a tradicionális módszert alkalmazzák, azt, hogy hozzáadnak vegyszereket, hanem kerülik a fertőtlenítőszereket, a vegyi anyagokat és a fejlett oxidációs folyamatokat, amelyek tipikusak a vízkezelésnél. A melléktermékek eltávolításához filtrációs módszerek egyedi keverékét alkalmazzák, így a vízkezelő központok képesek ultraviola fényt és sokkal kisebb dózisú kémiai fertőtlenítőszereket alkalmazni, hogy minimalizálják a jövőben bakteriális szaporulatot az elosztó rendszerben. A MINUS módszer fizikálisan elkülöníti a felbukkanó szennyezőket és fertőtlenítőszer melléktermékeket a fő vízkezelési eljárásból, a már bizonyított folyamatokat alkalmazva. A MINUS módszer szándéka, hogy biztonságosabb, fenntarthatóbb és intelligensebb rendszereket tervezzenek. Mivel technológiáik már elérhetők és bizonyítottak, a MINUS módszer azonnal végrehajtható. Mesterséges intelligenciát is alkalmaznak a hatékonyság növelésére, amely segíti a folyamat optimalizációt és előrejelző karbantartást, a hibás észlelést és diagnózist, az energia optimalizációt és a döntés támogató rendszereket. Az előbb ismertetett módszer fizikálisan elkülöníti a felbukkanó szennyezőket és fertőtlenítőszer melléktermékeket a fő vízkezelési eljárásból. A folytatásban a szívverést utánzó szivattyúkról lesz szó. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A tudomány mai állása szerint növelhetik az energiahatékonyságot azok a szivattyúk, amik úgy vernek, mint a szív. Az emberi szív inspirálta ritmikus pumpálás módszere csökkentheti a háztartási és ipari csövekben a folyadék mozgatásához használt energiát. Az ilyen rendszerekben a mozgó folyadékok keresztül haladásához, legyen ez a fúró tornyokból származó olaj és gáz finomítókba való juttatása, vagy a keringő víz az otthoni fűtőrendszerekben, körülbelül a világ elektromos szolgáltatásának 10-15%-át teszik ki. A csövekben a turbulencia surlódást okoz, ami mérhetetlenül növeli a folyadék pumpálásához szükséges energiát. Korábban próbálták csökkenteni a turbulenciát, például azzal, hogy a csövek belsejét bevonták komplex burkolattal, ami nagymértékű alkalmazásnál költséges eljárás. Az emberi szívverés lemásolásával próbálják megoldani a problémát. A kutatók felfedezték, hogy ha a folyadékot pulzusokban pumpálják keresztül egy csövön, akár csak ahogy az emberi szív mozgatja a vért, az csökkenti a surlódást a csőben, és ezért az energiafogyasztást is. A kutatók reflektív részecskékkel tarkították a vizet, és átlátszó csöveken pumpálták keresztül, miközben lézerrel belevilágítottak, így látták az örvényeket a folyadékban. Számos ritmikus pulzáló mintázattal próbálkoztak, a legtöbb növelte a víz pumpálásához szükséges energiát. De amikor rövid szüneteket iktattak a pulzusok közé, mint a szívverésnél, azt találták, hogy csökkent a vízben a turbulencia. A legjobb kísérlet 25%-kal csökkentette a surlódást és 9%-kal az általános energiaigényt. Ahhoz, hogy a való világban hasznosítsák a szivattyúkat, át kell alakítani a pulzáláshoz, ami költséges, de sokkal olcsóbb, mint feljavítani a gyakran hosszas és kényelmetlenül elhelyezett csövek bélését. Iménti hírünkből megtudhatták, hogy az emberi szív lüktetésének utánzása növelheti mindennek a hatékonyságát, az olajcsővezetékektől a központi fűtőrendszerekig. Hollandiában szükség volt egy hídra, így nyomtattak egyet. Ezt az eljárást részletezzük a továbbiakban. A világ leghosszabb és legnagyobb 3D nyomtatott kerékpáros hídja egy hollandiai városban lévő építmény, amely 29 méter hosszú. A közparkban lévő hidat a továbbfejlesztett 3D-s betonnyomtatási technológiának köszönhetően teljes formai szabadsággal tervezték, a mérnököknek nem kellett olyan hagyományos eljárásokhoz tartaniuk magukat, mint például a zsaluzás. A holland kezdeményezés azt az elméletet hivatott bizonyítani, miszerint a nyomtatott hidak sokkal gyorsabban megépíthetők, mint a hagyományos módon létrehozott hidak, illetve nagyobb rugalmasságot és mozgásteret biztosítanak az egyéni, különleges igények kielégítéséhez. Fontos szempont továbbá, hogy ezek a hidak fenntarthatóbbak is, mivel kevesebb betonra van szükség a megépítésükhöz. Nem véletlen az sem, hogy ez a 3D nyomtatott híd épp ebben a hollandiai városban épült, amelyet 2018-ban Európa zöld fővárosává választottak. A 3D nyomtatott híd építését a régió közművekért és vízgazdálkodásért felelős főigazgatósága indította el. A hidat több kisebb részletben nyomtatták ki, majd a darabokat külön-külön szállították a helyszínre, itt szerelték össze a végleges szerkezetet. Ez a módszer eltér a helyszíni 3D nyomtatástól, amit például épületek létrehozása esetén alkalmaznak. 3D nyomtatással készült hídépítésről adtunk információt előző hírünkben. Hídról a vízbe kalauzoljuk hamarosan hallgatóinkat. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A felszíni infrastruktúrától függetlenül működő kapszulákat helyeznek el a tengerfenéken, amit tengeralattjárókkal érhetnek el a lakói. Erről az építményről kaphatnak most tájékoztatást. Egyedi lehetőséget ad a víz alatti kutatások kivitelezésére az a létesítmény, melyet hosszú távú tartózkodáshoz alakítottak ki, hogy a kutatók nagyobb lélegzetű munkákat is meg tudjanak valósítani a segítségével. A rendszer moduláris és bővíthető, így nagy létszámú csoportoknak is elegendő életteret tud biztosítani, akik a kapszulákba tengeralattjárókkal is érkezhetnek, amennyiben nem akarnak vagy nem tudnak búvárfelszerelést használni. A víz alatti szállás akár 20 évig is üzemelhet megszakítás nélkül, mivel a szükséges átalakításokat és az új modulok hozzáadását anélkül lehet elvégezni, hogy a szomszédos kapszulákban folyó munkát megzavarnák, és az építkezést lehetséges a tengerfenéken is kivitelezni. A vállalat első helyszínéül Wales és Anglia környékét jelölték ki, ahol a tiszta víz és a környezeti viszonyok ideális helyszínt nyújtanak a leendő tengeri falu számára. A modulokat maximálisan 200 méteres mélységben lehet elhelyezni, de az óceáni élővilág megfigyeléséhez ez a szint is jó alapot biztosít. Az imént elhangzott tervek szerint az első tengeri falu 2027-ben nyílik majd meg, de később számos másik követheti, hogy a tudósok mindenhol lehetőséget kapjanak a tengerfenék kutatásához. A nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor javításáról esik szó a továbbiakban. A nemzetközi termonukleáris reaktor építése a jelenleg kivitelezés alatt álló fúziós energiával kapcsolatos projektek legambíciózusabbika, aminek alapjait még az 1980-as években fektették le. Bár a fúziós energiakutatások már korábban is aktívan zajlottak, de a reaktor nagyszabású és már az indulás óta nemzetközi együttműködésben megvalósuló programja új utat nyitott a munkákban, és előrevetítette egy tiszta energiára alapozott jövő lehetőségének képét. A reaktor szívének, a vákumkamrának szegmenseivel kapcsolatos hibák némelyikére már majdnem 2 évvel ezelőtt fény derült, részben a modulok éleinek az előírtól eltérő méretbeli jellemzői, részben az egyik szektor hőpajzsának hűtési rendszerén talált rozsdásodása felelősek a problémákért. A hibák kiküszöbölése mindkét esetben jelentős beavatkozást kíván meg, amit nehezít a szektorok elhelyezkedése is, pontosabban azé a szektoré, amit már behelyeztek a vákumkamra üregébe. A vákumkamrát alkotó 9 szektor közül a 6-os számú egységet eresztették le először a mélyedésbe, a másik 2 elkészült modul, a 7-es és a 8-as még szerelés alatt állt, mikor észrevették a hibákat. A modulokat kívülről héliumos hővédő borítással látják el, ami a mágnes rendszer és a kamra közti hőátvitelt akadályozza, és ennek a hűtését biztosító csővezetékeken detektáltak repedéseket, amelyeket a hegesztés alatt fellépő feszültség és egy kis mennyiségű klórmaradvány jelenléte okozta korrózis folyamat hozott létre. A repedéseket csak az egyik modulon észlelték, de biztonsági okokból minden szektor borításának cseréje mellett döntöttek a szakemberek, ezért a már behelyezett egységet is ki kellett emelni. A hőpajzsokat mind a 9 szektor esetében javítani kell, de a teljes cserére csak abban a 2 esetben van szükség, ahol a feszültség okozta korróziós repedéseket egyértelműen kimutatták. A javítási munkák sokáig húzódhatnak, de a reaktor építése eközben is halad. Az előbbiekben fény derült a nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor javításának részleteire. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Arról a kutatásról számolunk be most, amelyben a virágpor típusainak felismerését, azonosítását mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek megkönnyíteni a szakemberek. Javában tart még a parlagfű sokakat ingerlő pollenjének szezonja, fontos is tudni, mi lebeg a levegőben, amelyet belélegzünk. A környezeti mintákban található pollenszemcsék és spórák vizsgálatának segítségével például feltárható, milyen növények éltek egy egykori erdőben, vagy milyen növényeket termeltek egy egykori település környezetében. Azonban a mikroszkopikus szemcsék felismerése nem csak hatalmas tudást igénylő feladat, hanem sok időt is felemészt. Az újonnan kifejlesztett módszer egy orvosi kutatásokban alkalmazott sejtvizsgálati technológiát ötvözi a betanított mesterséges intelligencia felismerő képességével. A módszert a modern korok kihívásainak elegettéve tovább is fejlesztik. A kutatók szeretnék elérni, hogy kiderüljön a segítségével pontosan mely fűfélék pollenje lebeg épp a légkörünkben, ugyanis egyes fűfélék jobban allergizálnak, mint mások. A pollenkutatás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát elemeztük előző hírünkben. Cseppméretű akkumulátor készülhet testbe ültetett eszközökhöz, utolsó beszámolónk szerint. Jelentős lépést tettek kutatók a sejtek közvetlen stimulálására alkalmas miniatűr biointegrált eszközök megvalósítása felé. A tanulmány szerint sejtekkel kölcsönhatásba tudnak lépni és azokat stimulálni képesek. A tudósok úgy vélik, a jövőben fontos terápiás alkalmazásoknak fognak számítani a testbe épített apró eszközök, amelyek például az automatikus gyógyszeradagolást és a gyorsított sebgyógyulást szolgálják. A kutatók olyan miniatűr áramforrást fejlesztettek, amely képes megváltoztatni a tenyésztett emberi idegsejtek aktivitását. Az eszköz, amelyet az angolnák áramtermelése ihletett belső iongradienseket használ az energia előállításához. Úgy vélik, hogy az eszköz moduláris felépítése lehetővé tenné több egység kombinálását, így jelentősen felskálázhatnák az általa generált energiát. Ha sikerül, az megnyithatja az utat a következő generációs viselhető eszközök, biohibrid interfészek, implantátumok, szintetikus szövetek és mikrorobotok sikeres energiaellátása felé. Biointegrált kisméretű készülékek energiaellátását célozták meg kutatók az imént elhangzott tanulmány alapján. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk az indiai holdszonda tudományos eredményeiről. Megtudhatták, hogy csúcstechnológiás kamerarendszer segít megérteni a villámlás jelenségének hátterében álló fizikát. Hallhattak az önműködő lebegő farmokról, amelyek pusztán a napenergia segítségével, emberi beavatkozás nélkül képesek a tengervízből édesvizet előállítani, és ezzel növények vízellátását biztosítani. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy növelhetik az energiahatékonyságot azok a szivattyúk, amik úgy vernek, mint a szív. Szó volt a felszíni infrastruktúrától függetlenül működő kapszulákról, amit tengeralattjárókkal érhetnek el a lakói, valamint ismertettünk egy kutatást, amelyben a virágpor típusainak felismerését, azonosítását mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek megkönnyíteni a szakemberek. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: támogatja a Balatonrádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil Budapest ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Lézergiroszkóppal mérték meg tudósok a Föld forgási sebességében lévő 1% milliómod részénél kisebb eltéréseket. A kétdimenziós anyagok táborát erősíti a molibdénből készült molibdenén. Az Európai űrügynökség számára fejlesztett mini hajtómű a víz felbontása révén oxigént és hidrogént állít elő, s ennek segítségével éri el a hajtóerőt. Római korból származó fórumot találtak spanyol régészek az ország egy északkeleti lelőhelyén. Fakéregnek álcázza magát a Madagaszkár északi részén őshonos levélfarkú gekkó. Gluténérzékenység, cukorbetegség és autoimmunbetegség kezelésére szolgál a fordított vakcina. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy meglepő felfedezést osztunk meg Önökkel a Föld magjával kapcsolatban. A Föld belső szerkezetét vizsgálta meg egy kutatócsoport az Antarktiszon elhelyezett szeizmikus szondák segítségével. A szeizmikus hullámok alapján kirajzolódó kép mélyen megdöbbentette a kutatókat, mert kiderült, hogy a forró Föld mag és a köpeny határán egy olyan vékony, ám de ultra alacsony sebességű zónákat tartalmazó réteg öleli körbe a Föld magot, ami képes jelentősen lelassítani a földrengés hullámok terjedését. A mérési eredmények analízise alapján a tudós csoport meglepő következtetésre jutott egy titokzatos réteg eredetét illetően. A szóban forgó különleges réteg a magköpeny határán található, a Föld belsejében, azon a területen, ahol az olvadt külső mag találkozik a döntően szilikátokból felépülő földköpennyel, körülbelül 2900 kilométerrel a felszín alatt. A vizsgált réteg vastagsága átlagosan néhány kilométertől 10 kilométerig változik. Ez arra utal, hogy olyan eltemetett hegyek láthatók a mag határán, amelyek néhol akár 5-ször magasabbak is, mint a Mount Everest. A kutatók úgy vélik, hogy a kimutatott ultraalacsony sebességű zónák szeizmikus hullámokat lassító tulajdonságai és a változó magasságú egyenletlenségek miatt a réteg igen nagy valószínűséggel egy ősi óceáni kéregből áll, amely szabályosan körbeöleli a Föld magot egy rendkívül hosszú, a múltban lezajlott tektonikus folyamat eredményeként. Az előző kutatásból kiderült, hogy egy titokzatos szerkezet fogja körbe a Föld magját. A továbbiakban a földi napok hosszában lévő kis eltérések mérésével foglalkozunk. Lézergiroszkóppal mérték meg tudósok a Föld forgási sebességében lévő 1% milliómod részénél kisebb eltéréseket. A Föld forgása nem teljesen egyenletes, ahogy forog, felgyorsul és lelassul, ezzel egy nap sok millimásodperccel kissér rövidebb vagy hosszabb lesz. Az egyik ilyen eltérést az árapály erők okozzák, amit a Hold és a Nap gravitációs vonzása hoz létre, ami deformálja a bolygót. A tudósok tudják, hogy jelezzék előre ezeket a hatásokat, de más eltéréseket, amiket a Föld légkörének és vizeinek a fluktuáló áramlásai okoznak, nehezebb kiszámítani. A németországi obszervatóriumban lévő giroszkópot arra tervezték, hogy az ilyen kis hatásokat mérje. A technika segíthet a tudósoknak megérteni a víz és a levegő komplex áramlásait, amik a bolygó spinjének a legkisebb zavarait okozzák. Vannak napok, amelyek hosszabbak, mint a többi. Az imént elhangzott kutatásnak köszönhetően a tudósok már pontosan tudják, hogy mennyivel. A folytatásban különleges oxigén atommag előállításáról esik szó. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.
3: A Balaton legjobb slágerei.
4: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Különleges oxigénatommag létrehozásáról adunk információt. Különlegesen sok neutron tartalmazó oxigén atommagot sikerült előállítani a magyar kutatók részvételével zajló kísérletekben, Japán részecske gyorsító centrumában. A természetben előforduló könnyű atommagokban a protonok és neutronok száma nagyjából megegyezik. Az oxigén a periódusos rendszer 8. eleme, atommagja 8 darab proton tartalmaz. A különböző oxigén izotópokban a 8 proton mellett különböző számú neutron található. Az oxigén leggyakoribb izotópja a 16-os tömegszámú 160, amelynek magja 8 protonon kívül 8 neutront foglal magában, így kétszeresen mágikus atommag. A részecske gyorsító berendezések lehetővé teszik a hétköznapi világunkon túli extrém nagy neutronszámú oxigén izotópok előállítását és az atommagok szerkezetének különleges körülmények között történő tanulmányozását. A különböző atommagok tulajdonságait a tudósok elméleti modellek segítségével igyekeznek leírni. A világ megértésére vonatkozó alapvető kíváncsiságunk kielégítésén túl e modellek segítségével lehet a gyakorlati életben hasznosuló magfizikai folyamatokat is kellőképpen átlátni. Nagy neutron többlettel rendelkező atommagok keletkezhetnek a csillagok belsejében, a magfúziós folyamatokban és az atomreaktorokban az ember által energiatermelés céljából létrehozott maghasadási folyamatokban. A debreceni kutatók több mint 2 évtizede vesznek részt az oxigén izotópok kutatásában. A Japán Részecske Gyorsító Centrumban nemzetközi együttműködés keretében elvégzett kísérletben a 8 protont és 20 neutron tartalmazó, így kétszeresen mágikusnak várt 280 izotópot állítottak elő. Előbbi hírünkben a különleges oxigén atommag létrehozásáról hallhattak. A grafén előnyeivel rendelkező egy atom vastagságú anyag a molibdenén kerül most bemutatásra. A kétdimenziós anyagok táborát erősíti a molibdénből készült molibdenén, és már meg is találták az egyik tökéletes felhasználási területet számára. Számos kétdimenziós, azaz nanométer vastagságú anyag létezik, amelyek különleges képességekkel bírnak, köszönhetően speciális struktúrájuknak, és számuk egyre szaporodik, ahogy a kutatók újabb módszereket dolgoznak ki az összetevők kombinálására. Az anyagok időnként véletlen felfedezésekből vagy kísérletezéssel születnek, mint a grafén is, amelyet 2004-ben sikerült először grafitból létrehozni a grafit rétegeinek leválasztásával. A német és indiai kutatók együttműködésével zajló kísérletek során most nem szénatomokból, hanem újfent egy átmeneti fémből, a molibdénből alkottak ki új anyagot, amely azonban egy tulajdonságban még csodaanyag társai közül is kitűnik. A molibdenént mikrohullámú besugárzással hozták létre, amellyel molibdén diszulfid port hevítettek 3000 Celsius fokos hőmérsékletre, és a reakció következtében hajszálszerű struktúrák formálódtak, amelyeken vékonyodó molibdén rétegek rajzolódtak ki. A molibdenén fémes jellegű szabad elektronjai az egyes egységek oldalsó szélein találhatóak, és a megfigyelések szerint extrém stabilitással rendelkezik, valamint elektromos és hővezető képessége is kiemelkedő, ez

0: sok más kétdimenziós anyaghoz hasonlóan a kutatók már is számtalan felhasználási területen látják a leendő alkalmazásának hasznosságát. A molibdenén viszont egy tekintetben még sokkal jobb jellemzőkkel bír, a hőre ugyanis egyáltalán nem érzékeny, emellett ez az első fémes kétdimenziós anyag, amellyel önálló rétegeket lehet készíteni. A legújabb egy atom vastagságú anyagról, a molibdenérről kaphattak bővebb tájékoztatást az imént. A továbbiakban a homok felfelé irányuló áramlását vizsgáljuk. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Tudták, hogy a homok felfelé is áramolhat? Ha nem, akkor most nyilvánvalóvá válik, hogyan lehetséges ez. A forgatónyomatékot és egy vonzó erőt alkalmaznak az egyes homokszemekre. A homokszemek a hegynek, falnak felfelé áramlanak, valamint a lépcsőn fel és le. A szemcsés anyagok áramlásának egyenleteit alkalmazva a kutatók bebizonyították, hogy ezek a részecskék valóban úgy mozognak, mint egy szemcsés anyag, kivéve, hogy felfelé áramlanak. Amikor vasoxidba burkolt polimer részecskék ampullái, a mikrorollerek, vagyis a forgatónyomaték hajtotta részecskék alatt egy mágnest forgatott, a szemcsék elkezdtek felhalmozódni. Amikor a mikrorollereket úgy szórták, hogy mágnessel nem aktiválták őket, lefelé áramlottak. De mikor mágnesekkel forgatónyomatékot alkalmaztak a mikrorollerekre, az egyes részecskék forogni kezdtek, és időleges párokat hoztak létre, amik gyorsan létrejöttek és szétváltak. Ez kohéziót eredményezett, ami negatív csúszó határszöget hozott létre a negatív súrlódási együttható miatt. De hogy megértsék a tudósok, hogyan áramlanak hegynek felfelé a szemcsék, kiszámolták, milyen erők okozzák, hogy felfelé haladjanak. A mágneses erő növelésével növekszik a kohézió, ami a szemcséknek nagyobb tapadást biztosít és gyorsabban mozognak. Mindezen szemcsék kollektív mozgása és az a képességük, hogy egymáshoz tapadjanak, lehetővé teszi, hogy egy halom homok szemcse együtt működjön és nem intuitív dolgokat csináljanak, például, hogy felfelé áramlanak a falon és felmásznak a lépcsőn. A potenciális alkalmazások messzire terjedhetnek. A nagyon szokatlan felfedezés kérdések sorát veti fel, amik széleskörű felhasználásához vezethetnek, az egészségügytől az anyagszállításon át a mezőgazdaságig. Az előbbiekben ismertetett mikrorollereket használni lehet dolgok keverésére, anyagok elkülönítésére vagy tárgyak mozgatására. Vízzel működő mini hajtóműről számolunk be a következőkben. Az Európai űrügynökség számára fejlesztett mini hajtómű a víz felbontása révén oxigént és hidrogént állít elő, s ennek segítségével éri el a hajtóerőt. Persze ne gondoljunk valami óriási erőre, de ezekben az esetekben nincs is rá szükség. A tesztek során 1,25 ezred newton tolóerőt értek el, amelyet 185 másodpercen át folyamatosan tartott a körömnyi hajtómű, amelynek alig 1 milliméteres a fúvókája. Az egyre növekvő nanoműhold állomány igényeire szabott eszköz tolóereje mindössze körülbelül 500 milliómod része az űrsiklók hajtóművei tolóerejének. A 10 kilósnál kisebb átlag egy aktatáska méretének megfelelő nanoműholdak száma nagy mértékben nő, ám igen kis hely áll csak rendelkezésre ezeken az eszközökön bármiféle önálló meghajtásnak és üzemanyagnak. Emellett az így alkalmazható hajtóműveknek követelménye a kisméret, a kis elektromos áramigény, a nem nagy nyomású és nem mérgező üzemanyag felhasználása. A mini hajtómű ezeknek megfelel, ugyanis vízből egy kevéske áram felhasználásával elektrolízis útján állítja elő az oxigént és a hidrogént, amelyeket közvetlenül használ fel a meghajtásra. A kisméretű műholdak esetében e kicsiny hajtóművek segíthetik a pontos, kijelölt pálya elérését, a kisebb akadályok kikerülését és azt, hogy a munkát elvégezve a műhold mielőbb visszatérhessen a légkörbe és elégve megelőzze, hogy maga is űrszemétté váljon. Elfér az ember Újhegyén és vízzel működik az imént részletezett fejlesztés a mini hajtómű. Hamarosan régészeti felfedezésekről adunk hírt. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Elveszett kikötőre bukkantak egy lakatlan szigeten, következő beszámolónk alapján. Rátaláltak régészek egy vaskori kikötőre a Balti-tengeren fekvő Svédországhoz tartozó lakatlan szigeten. A területen már született meglepő felfedezés, korábban római kori érmék kerültek elő itt. A legújabb feltáráson tűzrakók nyomait észlelték, ugyanazon a parton, ahol korábban a pénzeket találták. Régészek szerint a helyszínen egy vaskori kikötő állhatott. A kikötő nem az a kifinomó struktúra volt, amelyre elsőre asszociálnánk, helyette egy olyan hely lehetett, ahol a korabeliek rendszeresen kikötöttek és táborhelyet alakítottak ki. A lelőhely pontos funkciója spekulatív, de a kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a fókavadászat miatt hozták létre a tábort. Természetesen egyéb magyarázatok is felmerülhetnek, például, hogy a helyszín kereskedelmi célokat szolgált. Az ásatások és az egyik tűzhelyszín izotópos kor meghatározása azt mutatta, hogy a maradványok a római érmékhez hasonlóan mintegy 2000 évesek. Elképzelhető, hogy kapcsolat van a mostani leletek és a pénzek között. Vaskori kikötőre bukkantak régészek egy lakatlan svéd szigeten az imént elhangzott hírünk szerint. Kikötő után pedig egy komplett római város tárul most elénk. Római korból származó fórumot találtak spanyol régészek az ország egy északkeleti lelőhelyén. A településről Titus Livius római történetíró tett említést, aki szerint a város egy oppidium volt. A várost időszámítás előtt 200 körül alapították, amelyet világos, merőleges várostervezés szerint alakítottak ki, ahol jelentős számú kerámiát és kőre felvitt latin feliratot is találtak. Ez azt bizonyítja, hogy az ott élő emberek latinul írtak és beszéltek. A stratégiai helyen fekvő település egy folyón át érkező áruk elosztó helye lehetett. A kutatók szerint a köztársaság korából nagyon kevés római város nyújt egyértelmű képet a római város tervezésről. Az újonnan felfedezett fórum értékes betekintést nyújt annak a városmodellnek a kialakulási szakaszába, amely később a római városok szabványává vált. Az előbbiekben római korból származó fórumot ismerhettünk meg, amelyet Spanyolországban találtak régészek. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat, mégpedig a pareidola hatással. Régóta foglalkoznak kutatók a pareidola jelenségével, vagyis azzal, hogy élettelen tárgyakba arcokat látunk bele. Kutatási eredmények szerint a nők körében eleve magasabb arányú ez a jelenség. A kutatást követően sok fiatal anyuka vette fel a kapcsolatot a kutatókkal, és számolt be arról, hogy szülés után saját maga számára is feltűnt, hogy mindenben arcot lát. Emiatt a korábbi vizsgálatokat folytatták a szakemberek, hogy kiderítsék, tényleg igaz-e, amiről beszámoltak az anyukák. A kutatók úgy vélik, az oxitocin szülés utáni magasabb szintje felelhet ezért a változásért. Az oxitocin csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és elősegíti az olyan anyai tevékenységet, mint a kisbaba gondozása. Ez az első eset, hogy a hormonszint és a látottak feldolgozásának alapvető folyamatai közti kapcsolatra fény derült. A kutatás azt sugallja, a szülővé válást követően érzékenyebbé válnak a nők a társas viszonyok szempontjából fontos jelekre. Ez egyúttal új kutatási területeket is megnyithat, mivel elég keveset tudunk arról, hogy az agyunk miként alkalmazkodik azokhoz az egyedi kihívásokhoz, amelyekkel egy újszülött érkezése jár. Az előző kutatás igazolja, hogy a társas kötődést segítheti a pareidolia. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A pálmakakadú egyedi ritmikus dobolásáról számolunk be most. A sötét szürke élénk piros mintát viselő pálmakakaduk a saját maguk választotta és készítette dobverők segítségével egyedi ritmust játszanak, így igyekeznek felhívni magukra a pártkereső tojók figyelmét. A hímek azon a fán dobolnak, amelyben a fészekodónak alkalmas üregük található. A pálmakakadó az egyik első olyan állat volt, amelynek eszköz használatára fény derült tudományos körökben. Leginkább abban különlegesek, hogy maguk választják és formálják a doboláshoz használt tárgyakat. Ezek lehetnek ágak vagy termések, terméshéjak, minden egyes madárnak saját kedvence van. Az egyik típus, amit használnak, a fészeképítéssel egyidejűleg születik, ágakat törnek le és fosztanak meg a levelektől, körülbelül 20 centis darabokat választanak dobverőnek. Maga a dobverő készítés is az udvarlási rituálé része, különös táncmozdulatok közepette, a tojó szeme láttára alkotja meg a hím a megfelelő eszközt. A botokat a fészekként szolgáló fa átlag 50 méteres távolságában gyűjtik be, ha pedig terméstokokat használtak dobverőként, azt 100 méteres távolságból hozzák. E terméstokokat is kedvükre alakítják, azonban a csőrükkel jellegzetesen kicsipkedve belőle darabokat. A dobolás során bal lábukban fogják a dobverőt, és saját egyedi ritmusuk szerint a faákhoz, fatörzshöz ütögetik. Az előadás után a madár eldobálja a használt dobverőjét, ezt aztán később a rajta látható csőrnyomok alapján könnyen fel lehet ismerni. Bár a legtöbb megfigyelt madár csak a két típusú dobverő egyikének elkészítéséhez és használatához értett, néhány kivételes egyed mindkét eszközzel képes volt dobolni. A kutatók azt már egy korábbi vizsgálat sorozatban igazolták, hogy a madár képes egyedi ritmusokat felismerni és dobolni, ez pedig ritkaság az állatvilágban, ahol sokkal elterjedtebb a dallamok felismerése. A pálmakakadú ráadásul igen hosszan képes ugyanazt az ütemet tartani, szinte teljesen szabályosan. A szakemberek szerint a dobolással nagy távolságból felismerhetővé válnak az egyes egyedek. A pálmakakadú ritmusos dobolását elemeztük az imént. Az álcázás egyik nagymesterét mutatjuk be a következőkben. Fakéregnek álcázza magát a Madagaszkár északi részén őshonos és csak itt élő levélfarkú gekko. Amint egy 20 centis állatot már mintegy 30 éve ismerik, ám csak mostanra gyűlt össze róla annyi információ, hogy kijelenthető, külön fajról van szó, az egyébként igen változatos küllemű állat. Ha álcázásról van szó, a levélfarkú gekkók profibbak a kaméleonoknál. Az állatka nappal a fakéreghez lapulva pihen és testének szabálytalan körvonalával, terepszíneivel egészen beleolvad környezetébe, éjjel azonban az ágakon sétálva igyekszik megtölteni a bendőjét rovarokból és más gerinctelenekből álló zsákmányával. A veszélyeztetett állatfajok, mint ez az újonnan leírt gekkófaj is, nem tartoznak a legálisan forgalmazható állatok közé. Azonban, mivel évtizedekig összetévesztették a nem veszélyeztetett rokonával, biztos, hogy a kisállattartók terroristák kincsei közt van. A szakemberek ezúttal abban bíznak, hogy ezek a kisállattartók már jobban ismerik a faj igényeit, és segíthetik tapasztalataikkal a szakembereket. A cél, hogy a gekko a természetben fennmaradhasson, ám ehhez tudni kell, milyen életkörülmények kedveznek számára. Ritkasága miatt a vadonban megfigyelni ez gyakorlatilag lehetetlen. Épp ezért a szakemberek arra is figyelmet fordítottak, hogy a gekkókból egy kis mennyiséget engedéllyel lehessen Madagaszkárról kivinni, így a terroristák jó eséllyel sokat segíthetnek az állatfaj fennmaradásában. Fakéregnek átszázza magát a levélfarkú gekkó az előbb közzétett tanulmány alapján. A továbbiakban az orvostudomány területéről hozunk friss híreket. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az összemberi sejtek katalógusa matematikai mintázatot mutat. Az erről szóló kutatást osztjuk meg most önökkel. Adatokat gyűjtöttek kutatók a testben lévő összes jelentős sejtfajtáról, és egy hasonló matematikai mintázatot fedeztek fel ezekben a sejtkapcsolatokban. Inverz kapcsolat van a sejt mérete és száma között, a kisebb sejtek többen vannak, mint a nagyobb sejtek. Sőt, mi több, a különböző méret kategóriába tartozó sejteknek hasonló az össztömegük, oly módon, hogy a kicsi számos sejtek, mint például a vörösfér sejtek, ugyanolyan mennyiségben járulnak hozzá a test totális tömegéhez, mint a legnagyobb sejtek. A kutatók azt számolták, hogy egy felnőtt férfi körülbelül 36 trillió sejtből áll átlagosan, még egy nőt 28 trillió sejt alkot, és egy 10 éves gyermeknek 17 trillió sejtje van. Ezek a becslések hasonlóak a korábbi tanulmányokéhoz, köztük azokhoz, amik kevesebb sejt és szövet fajtát vizsgáltak a kis vörösvérsejtek túlnyomó jelenléte miatt. Fontos tudni, hogy az egyes sejtfajtákból mennyi van. A sejtek jellemzőinek ismerete, mint a méret és a szám, segíthet megérteni az abnormalitásokat. Az előző kutatás rávilágított, hogy matematikai mintázat rajzolódik ki az emberi sejtek összességéből. Műsorunk zárásaként a világ első fordított vakcináját mutatjuk be, melyet már embereken tesztelnek. Az autoimmun betegségeket, mint például az egyes típusú cukorbetegséget és szklerózis multiplexet az okozza, hogy a szervezet védekező rendszere magát a szervezetet kezdi támadni. Hogy mi fordítja maga ellen az immunrendszert, ma még pontosan nem ismert, annyit tudni, hogy miközben különböző kórokozók megpróbálják becsapni a szervezetet, összezavarják az immunrendszert, ami bizonyos öröklött genetikai tényezők miatt is hajlamosabb lehet az összezavarodásra. A lényeg, hogy az immunrendszernek téves ismeretei vannak arról, mit kell támadnia, amit egy olyan oltás tenne helyre, ami törli ezt a téves adatot. A közismert esetben egy oltás új adatot hoz a rendszerbe, ami egy várható kórokozóval szemben készíti fel a szervezetet. Az autoimmun betegségek esetében ennek a fordítottja történik, vagyis ez egy fordított vakcina és működésének alapja, hogy a májban keletkező molekulával a szervezet megjelöli a saját elhalt sejtjeit. Ezzel megkülönbözteti őket és megakadályozza, hogy az immunsejtek mindent megtámadjanak. Az oltóanyag lényege, hogy egy ellenségnek tekintett, valójában ártalmatlan saját fehérjét a molekula alkalmazásával bevonják a ne támadd kémiai üzenettel jelölt körbe. Az amerikai kutatók így előállított oltóanyaga sikeresen működött autoimmun betegségek állatmodelljeiben. Gluténérzékenység, cukorbetegség és autoimmun betegség kezelésére szolgál az utolsó hírünkben felvázolt fordított vakcina. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy titokzatos szerkezet fogja körbe a Föld magját. Hallhattak a különleges oxigén atommag létrehozásáról. Szó volt a felfelé áramló homokról. Megtudhatták azt is, hogy elvesztett kikötőre bukkantak egy lakatlan szigeten, de ismertettünk egy kutatást a pálma kakadú ritmusos dobolásáról, valamint bemutattuk a világ első fordított vakcináját, melyet már embereken tesztelnek. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. Megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-ei tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a százhalombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az Aquaticum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágneshorgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágneshorgászat közben egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekordalacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna.
3: Időjárás.
4: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Elindult a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, a Saxofunk zenekar kapcsán kezdjük nem sokára a beszélgetést. Itt van Csányi István, Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Csányi István, zenész, szaxofonos itt van, és köszöntelek István a műsorban. És hogy vagy most?
1: Most nagyon jól vagyok, az idő is szinte tökéletes, úgyhogy most tulajdonképpen minden jó.
0: Azt mondod, az idő is tökéletes, de tulajdonképpen az élet idő. Tudom, hogy az időjárásra gondoltál,
1: igen,
0: biztos.
1: Igen,
0: nem biztos egyébként. De lehet, hogy pont az életedben is pont egy olyan időszakban vagy, hogy mondjuk az életkorod is megfelelő pont ahhoz, hogy jól legyél. Az is lehet.
1: Hát igen, mondjuk ez, ugye, mint tudjuk, ez egy képesség kérdése, tehát ugye egyrészt erre képesnek kell lenni, meg hát dolgozni kell rajta, hogy az ember jól érezze magát, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig sikerül. Most például kifejezetten jól vagyok, nem is nagyon kell dolgoznom rajta, hogy jól legyek.
0: Tényleg tulajdonképpen sokszor dolgozni kell rajta, hogy az ember jól legyen, lehet, hogy egy kicsit tényleg meg kell mozdulni.
1: Igen,
0: de te, mint zenész, tulajdonképpen lehet, hogy direkt jó néha, hogyha nem vagy jól, nem? Mert abból is születhet dal.
1: Ez abszolút. Valaki egyszer azt mondta, hogy volt egy ilyen beszélgetés, és akkor valakinek a szájában, nem is tudom, hol ez így elhangzott, hogy azért gondold végig, hogyha nem lenne szenvedés, akkor a műalkotások miből születnének? És ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor, hát szerintem bármennyire fájdalmas is az egész, szerintem így kerek, és nyilván ebbe ez is benne van, amit te mondasz, hogy nyilván mondjuk egy Cserháti Zsuzsára gondolunk, vagy bárkire, szóval ott a hangokban azért, tehát azok nem csak hangok, hanem sokkal több.
0: Hát egyrészt igen, de egyébként pedig az is igaz lehetne, hogy tulajdonképpen lehetne az ember mindig jól, és lehetne mindig egyfajta dicsőítő éneket szólni. Nem is mindig egy örömtánc jöhetne neked is a hangszeredből. Egy
1: abszolút.
0: Köszönet, egy hála, egy öröm.
1: Igen, igen. Az is lehetne, csak az a kérdés, hogy ugye mi ezzel a mostani szoftverünkkel szerintem ezt mi nem tudjuk elképzelni, szóval, hogy
0: mert az ugye mi... Az agyunkra gondolsz?
1: Igen, tehát hogy az, ami bennünk van, az szerintem az ezt nem tudja elképzelni, mert ugye mi abstrakt, ugye azt mondjuk erre rögtön, hogy az szerintem egy idő után unalmas lenne, de ugye mi mindig ebben a... Tehát ugye az a nyugati zenekultúra, meg maga az ember, tehát ugye ezzel az állandó, amiről most ugye most beszélgetünk, tehát ez az állandó hullámzás fent és lent, de annyira összekapcsolódik a mi életünkkel, hogy szerintem mi nem tudjuk elképzelni. Ugye a 4 évszak, meg ez az egész dolog, ez az örökös érzelmi hullámzás, mi ezt szerintem nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lenne az, amikor egyfolytában jó és csak ilyen boldogságos zenék szólnak. Hát nem tudom, nekem ezen is dolgoznom kéne, hogy el tudjam képzelni.
0: Attól függetlenül egyébként néha például halleluját szoktál fújni.
1: Halleluját nem szoktam fújni a hangszeremmel, hanem ugye a halleluja az nekem ugye a dal, ugye a híres dal, hát ugye azt már játszottam ugye a Nikolásszal, mert ugye játszottam a Nikolásszal sok-sok évig, akkor ugye a Falusi Marian is énekli, szóval a halleluja az egy ilyen visszatérő motívum az életbe, joggal egyébként, mert az annyira az egy annyira jó dal, és annyira kifejezi azt, amit kell, hogy ez nyilván visszatér, meg hát tökéletes a maga módján.
0: Folytatjuk nem sokára a Saxo Funk zenekarból Csányi Istvánnal a beszélgetést.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

Csak ne féljetek, gyertyát gyújtok. A napnak kínálom, mosolygok.

0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.
1: Álmodtam zuhanást, melynek nem volt érkezése. Álmodtam sikert, melynek íze édes volt. Még nem éltem át, mit kérnek érte.

0: légy kedves, és légy boldog.
1: Folytatjuk a Saxofunk zenekarból. Itt van Csányi István.
2: Nekem maga ez az egész folyamat, az, hogy én zenész vagyok, az tulajdonképpen egy ilyen halleluja, mert én megmondom őszintén, hogy rettenetes szerencsésnek tartom magam azért, hogy nekem nem kell azon gondolkoznom, hogy ma, ahogy a könyvekben van, hogy az egyik nap pénztáros vagyok, a következő nap meg egy szállítmányozási cégnél vagyok, nem tudom micsoda, és akkor, hogyha itt innen kirúgnak, akkor majd most akkor mihez kezdek magammal. Én tudtam az első pillanattól fogva. Tehát én tudtam, hogy én erre születtem, szóval nekem az a halleluja, hogy én tudom, hogy így erre születtem, és úgy is fogok meghalni, hogy zenész voltam egész életemben, és az nekem jó.
1: És néha böjtölsz ilyen módon? Tehát, hogy mondjuk csend időszak, direkt nem játszani, direkt csendben lenni, van ilyen?
2: Abszolút, igen. Abszolút, az kell.
1: Mennyi ideig?
2: Az kell. Hát olyan sokáig persze nem bírom ki.
1: Percekig vagy?
2: olyan sokáig nem bírom ki, de nem, vannak mit tudom, egy délelőtt, vagy valami. Tehát, hogy meg a másik az, hogy ugye én nagyon szeretek kirándulni. Tehát, hogy számomra ebből a pörgésből, amiben élek egyfolytában, tehát ugye ez az életem egyfolytában a zenéről szól, abból nekem az abszolút kikapcsolódás, meg ebből a digitális világból, ebből az egész állandóan pittyegő telefonból, meg ebből az örökös 0-24-es kommunikációból való kiszakadás az, hogy kimegyek az erdőbe kirándulni, és akkor ugye ott csend van. És azt nagyon-nagyon szeretem, de ugye az, ugye, akkor fizikailag is ugye helyzetbe hozom magam, hogy ott nincs zaj, zene, bármi. De egyébként, pittyegés, meg a direkt kikapcsolom a telefont, nem bírom. Úgyhogy a másik pedig az, hogy amikor itthon vagyok, és itt vannak körülöttem ugye egy gomnyomásnyira az az összes kütyű, meg az összes cucc, akkor is képes vagyok megcsinálni, tehát kifejezetten élvezem, hogy akkor így csendbe pakolgatok, nem szól semmi. Akkor tehát olyasfajta zene, amit ugye én játszom, vagy ami engem érdekel, vagy ami engem körülvesz. Ugye a következő szint az, hogy klasszikus zenét hallgatok, ugye pont az ellentétjét annak, amiben én mozgok. Tehát ugye egyszer van a csend, akkor van a klasszikus zene, akkor van az erdő, tehát hogy van, ki tudok ebből szakadni, és ki is kell, mert szóval... De azért olyan fura ez az egész, mert ugye itt most nem, tehát én egy gyakorló zenész ember vagyok, de közben ugye zene hallgató ember is vagyok, tehát még annak is, aki ugye zenét hallgat, szerintem még annak is időnként szüksége van pihenésre, aki csak úgymond simán egy zenehallgató ember. Most akkor én ugye hatványozottan zeneember vagyok ugye minden ízemben, tehát hogy aztán nekem aztán igazán szükségem van a pihenésre, és ezt időnként meg is teszem, tehát hogy ez kell nekem.
1: Nekem is. Mindenkinek. Igen. Na, van itt egy új dalcsokor, aminek kapcsán egyébként összeültünk, úgyhogy ezt igen, részletesen megbeszélhetjük, de most én azt mondom, hogy válasz ki először is egy dalt az új csokorról, azt igen, megmutatjuk, mondj róla előtte egy-két szót, és akkor utána visszajövünk, és mindent megbeszélhetünk, mit szólsz hozzá.
2: Jó, akkor legyen az első dal az, aminek az a címe, hogy Happily, ugye, visszacsatolva arra, amit elmondtál, hát nem kifejezetten a klasszikus értelemben dicsőítő zene, de ez egy ilyen boldogságos kis dal, akkor legyen ez az első, a Happily, ez a címe.
1: Megmutatjuk. Saxofunk, Happily következik. Csányi István itt van, mindjárt visszajövünk és folytatjuk.
3: Hallgass

0: Billy címmel szólt a saxofunk dala Csányi István itt van. Na hát és akkor most végre megbeszélhetjük ezt az egész dalcsokrot, ami megszületett. Egyébként mennyi idő alatt született ez a csokor?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából nem tudom. Tehát ugye a lemezbemutató koncert, ugye az megvolt 2019 októberében, tehát addigra kész volt. Addigra kész volt, tulajdonképpen kész volt, de még maga a hangzóanyag nem volt tökéletesre csiszolva, hanem az most lett kész, június 22-én jelent meg ugye az összes digitális felületen. Igazából erre olyan nagyon konkrétan nem tudok válaszolni. Nekiültem valamikor, szerintem valamikor 2018 vége felé ültem neki, és akkor ugye a stúdió munkálatok voltak ugye 2019 nyarán. Ugye a lemezbemutató koncert volt 2019 októberében, tehát mondhatjuk azt is egyfajta végső fázisnak, de a legutolsó stempli, amikor a világ elé kikerül ez az anyag, ez ugye most történt meg. Tehát ha mondjuk egy ilyen, nagyjából szerintem egy ilyen lemez elkészült-e ugye ezen körülmények között, hogy a zenészek is, akik ugye körülöttem vannak ebben a zenekarban, amiket én is borzalmas elfoglalt vagyok, tehát hogy meg ugye a pályázatok ugye kimenetelétől is ugye függnek a dolgok. Úgyhogy szerintem egy ilyen lemezt összerakni ma, az mondjuk normális esetben egy év időben ez az egész.
0: Azt mondtad, hogy neki ültél 2018-ban, de tulajdonképpen minek ültél neki? Tehát akkor eldöntötted, a döntésednek ültél neki, hogy eldöntötted, hogy most összeállítok egy csokrot, vagy pedig most szülni kell dalokat, vagy mi az, amit akkor fejben eldöntöttél, és aminek neki ültél?
1: Hát annak ültem, tehát ugye 2000, tehát az a sztori, hogy ugye a saxofunk zenekarnak az első lemeze az ugye 2017 novemberében került ki ugye a világ elé, és azt gondoltam magamban, hogyha nem is évente csinálunk új albumot, hanem úgy nagyjából ez egy ilyen viszonylag normális vetésforgó, tehát a dolgoknak ez a módja, hogy két évente jelenik meg egy anyag. És hát ugye ezért volt lefoglalva a 2019-re ugye a Gödöllői Műfáz, ugyanúgy, mint az első alkalommal, tehát azt gondoltam, hogy két évente előállunk egy anyaggal. Ez szerintem így tök egészséges, nem beszélve arról, hogy ugye közben gyűlnek az ötletek, ugye a telefonon, mindenhol, autóban, tehát ugye most itt ugye az előnyét élvezzük ennek az egész dolognak, hogy itt már nincs kotta, papír, meg ilyenek, hanem a legnagyobb csúcsforgalom kellős közepén is, ha mondjuk eszembe jut egy ilyen dallam valami, akkor azonnal fölveszem. Tehát mindent.
0: Még régen lóháton mondjuk nem volt olyan egyszerű.
1: Igen. Bizony. Hát ahhoz ugye meg kellett állni, vagy akkor nagyon kellett tudni észben tartani, ugye a dallam struktúráját, meg ezt az egész dolgot, hogy majd mit tudom én holnap utána, nem tudom, hogy milyen fogadóba is majd eszembe jusson még ugyanaz a dallam, de hát most így ez rém egyszerű, és hát ezt nagyon élvezem, úgyhogy időnként még önmagam számára is meglepő, amikor így visszahallgatom a dolgokat, és hát ott vannak a számkezdemények. Tehát amikor nekiülök, akkor ugye az van, hogy például annak ülök neki, hogy végignézem ezeket a hangjegyzeteket a telefonon, és szortírozom őket, azt mondom, hogy szerintem ebből lehet valami, arra szerintem nem érdemes energiát pazarolni, és tehát mondjuk ez az első lépés, ugye első lépés, a nekiülésnek most ez egy képzavar, de hogy szóval ez így történik, az életképes ötlet mondjuk a telefonon van, és akkor onnan elkezdődik az ízlelgetése a dolognak, akkor ugye nyilván előveszem a szaxofon, mert ugye ott akkor azt ugye mondjuk feldúdolom, de van egyébként szaxofon, tehát van olyan is van, a másik féle hangjegyzet pedig az, hogy ugye itthon szaxofonozok, ugye gyakorolok ezt vagy azt, uram bocsá, olyan is van, hogy valami másik zenére játszom éppen, mert ugye nekem az egész életem ez, hogy így improvizálok, meg szólózok, meg ugye a sztárok mögött, akikkel játszom, úgyhogy én ezt nagyon szeretem csinálni, hogy így szólnak a jó kis zenék, és akkor erre rászaxofonozok, és van olyan, hogy valami, egy dallam ott születik meg, miközben szól egy másik dal, és akkor egyszer csak megszületik egy ilyen dallam, és akkor azt csinálom, hogy leállítom a zenét.
0: A koncertet, akinek
1: leállítom a hifi cuccot, amire Tehát leállítom azt a zenét, amire, és akkor ugye egyedül marad ez a figura, és akkor ugye egyedül marad a figura ugye a térben, ugye a hangtérben, és akkor még ízlelgetem, játszogatok, és ha azt gondolom, hogy ebben van valami finesz, akkor ugye fölveszem a telefonnal.
0: Tehát azt akkor hittem, hogy ezt egy koncerten szoktad megcsinálni, amikor
1: Nem, itthon ugye hallgatok mindenféle zenéket, mert ugye nagyon sokféle zenét szeretek, hát nyilván egy bizonyos körön belül, tehát ezt az amerikai jazzes, soul, R&B, smooth jazz, funky, ilyen zenéket hallgatok itthon, és játszom rá. Tehát ugye rászakszofonozok, kvázi az egy gyakorlás, az egy nagyon jó kis iskola egyébként, ugye mindenki csinálja, tehát ez nem olyan nagy dolog. És hát erről beszélek, hogy ott eljön az a pillanat, hogy mondjuk kijön egy marha jó figura, vagy valami, amiről abban a pillanatban hirtelen azt gondolom, hogy ez önállóan is megállná a helyét, akkor megállítom a zenét, amire ez elkezdett megszületni, és akkor elkezdek vele beszélgetni ezzel a figurával. És hogyha azt gondolom, hogy szerintem ez egy olyan figura, ami mondjuk egy szám kezdés, vagy egy bridge, vagy egy számnak valami része, akkor azt villámgyorsan elteszem a telefonra. Tehát akkor gyorsan bekapcsolom a rekordgombot, és akkor rászakszofonozok a telefonra. Tehát amikor nekiülök, akkor úgy visszatérve erre, tehát amikor nekiülök, akkor az ugye erről szól, hogy mindenféle hangérzetet, amikor az autóba dobolok a kormányon, vagy amikor itthon eszembe jutott valami, és felszakszofonoztam, vagy volt olyan is, hogy fütyöréztem a kocsiba, akkor azt vettem föl. Tehát, hogy... Ez egyébként annyira, most szerintem annyira evidens a mi életünkben, hogy van az egyik nagy kedvencem, ez az amerikai fiú, akit úgy hívnak, hogy Charlie Puth. Az ő legutolsó lemezének ugye ez a címe, ami ugye a telefonnak, tehát ugye a hangjegyzet, ugye az angolul ugye úgy van a telefonon, hogy voice notes, és hát ugye a lemeznek az a címe, tehát hogy ő is ezzel felvállalja azt, ami szerintem teljes evidencia, hogy ezt mindannyian így csináljuk, mert ez egy nagyon, nagyon jó kis dolog, mert utána lehet, hogy tehát mondjuk megyek egy fellépésre, és mondjuk fölveszek egy ilyet, akkor gondold el, tehát fölveszem, utána kikapcsolom a telefont, kiszállok, lejátszok mondjuk egy Zorán koncertet, utána hullafáradtan hazamegyek, és másnap ajándékszámba megy. Tehát, hogy mondjuk ajándékszámba megy, mikor így meghallgatom, és ha mondjuk akkor is azt gondolom róla, hogy ez használható, akkor köszönöm szépen, akkor adtam magamnak valamit.
0: Nem sokára folytatjuk a Saxo Funk zenekarból, itt van Csányi István.

0: folytatjuk a Saxofunk zenekarból. Itt van Csányi István. Veled biztosan nem fog szerintem soha előfordulni az, hogy ihlet nélkül maradsz.
1: Nem hiszem.
0: Én sem.
1: Nem, mert mindig van ami, és még így is még nagyon sok ihlető forrás még hiányzik, tehát én például elég régen olvastam igazából, mert egyszerűen nincs időm, tehát hogy szeretnék, ugye a Sting is azt mondta, hogy nem kell mindig gyakorolni, időnként sokkal jobban jársz, hogyha mondjuk elolvasol egy könyvet, mert abból is kijöhet valami, egy szó, egy mondat, egy bekezdés, egy bármi, szóval úgyhogy, hát ihlet az mindig van, meg hát nekem ez az életem, nekem ezt csinálnom kell, úgyhogy már a harmadik lemez, tudom, hogy ez most kicsit előre szaladunk ezzel, de már a harmadik, már a harmadik lemez is megvan a fejemben. Tehát ugye már a számcímek is megvannak, már ugye ott is a kezdeményeknek már ugye van címe, az egésznek a koncepciója már megvan a fejembe, de most már ennyire ne szaradjunk előre, beszéljünk inkább erről a lemezről.
0: Ilyenkor szokták mondani a menedzserek, hogy nehogy elkezdj István beszélni a harmadik lemezről, miközben a másodikat mutatod.
1: Igen.
0: Tilos jó, István, jegyezd meg, ezt szokták mondani.
1: Igen, nem szabad a harmadikról. Jó, nem beszélünk a harmadikról, itt vagyunk a másodiknál, aminek az a címe, hogy Stank, és szerintem nagyon jó kis dalok vannak rajta, mint például az elhangzott Happily, és most pedig majd gondolom mindjárt jön a következő.
0: Na jöhet akkor, mondd meg, melyik legyen.
1: Jöjjön a következő dal, az egy különleges dal, mert ugye még nem fordult elő az első lemezen, hogy legyen rap. És azt gondoltam, hogy ugye nyilván ez egy szaxofonos zenekar, ahol ugye a főhős, idézőjelben ugye én, de egyébként én nem vagyok főhős, tehát ezek mi egyenrangú emberek vagyunk, ugyanolyan session zenészek vagyunk mindannyian, egyfolytában pörgős session zenészek vagyunk, csak nekem jutott eszembe ez az egész, tehát hogy mondjuk én állok elől, én énekelek is, meg szaxofonozok is, tehát ugye ez inkább egy szaxofonos zenekar, de ugye nagyon sok énekes, vokális dal is van, és akkor a következő ötlet volt a fejemben, hogy akkor legyen egy olyan dal, amiben meg igazi rap van, na most azt úgy elsőre nem akartam bevállalni, és felkértem Lombos Marci barátomat, hogy írjon egy rapet, amiből egy ilyen nagyon furcsa nóta kerekedett ki, úgyhogy most akkor következzen ez, az a címe, hogy The Big Boy.
0: Mutatjuk. Saxofunk következik. Csányi István itt van. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: The Big Boy címmel szólt a Saxo Funk dala. Csányi István itt van. Na hát, és mi az, ami még nem volt korábban korábbi lemezeden, és most pedig van? Ez a dal például, amit hallgattunk, ez olyan, nem volt még rap.
1: De... Igen, nem volt még rap. A következő, ami nem volt, és majd akkor legyen mondjuk ez a következő, hogy akármennyire ugye az a neve a zenekarnak, hogy Saxo Funk, ugye ez a világ legegyszerűbb neve, mert ugye eladhatósági szempontból is, tehát hogy ne kelljen elmagyarázgatnom, hogy ez milyen zenekar, tehát ha valaki akarja tudni, akkor rögtön tudja. Ennek ellenére engem igazából nem érdekelnek az ilyen műfaji korlátok egyáltalán. Úgyhogy van rajta egy bosszanova, ami nem csak egy bosszanova, hanem ráadásul duett is, ugye a kedvenc duett partneremmel, akivel osztálytások voltunk a jazz tanszakon ugye a 90-es években, ugye úgy hívják, hogy Miheller Mirtil, ugye a híres jazz énekesnő. Úgyhogy, tehát ugye rap se volt, meg bossanova se volt, meg duett se volt, úgyhogy majd amikor ennek a blokknak a végén, akkor következzen ez az a címe, hogy Simple Song. Például ez se volt, akkor igazából, és még van egy harmadik dolog, ami nem volt, hogy igazából, hát illetve tulajdonképpen volt, mert az első lemezen ugye meghívtam a Talamba ütőegyüttest, ugye ők szerepeltek dalokban, de igazából azok másfajta típusú dalok voltak, és tehát ugye a latin zene. Tehát egyrészt van bossanova és duett, ugye a Mirtillel, és a másik különlegesség az pedig az, ami mondjuk nem volt az első lemezen, hogy egy igazi latin parádé van, úgyhogy két zenekar játszik együtt, mert ugye erre meghívtam a Révész Richard latin triót, ami hát ugye egy trió, meg mi, és akkor erről van egyébként egy stúdió koncert felvétel, ami egyébként maga, tehát az szerepel a lemezen is, stúdióba úgy vettük fel, hogy ott voltak a kamerák, meg minden, az a cím, hogy Success. Uh-huh. Tehát például az sem volt, ezzel a három új dologgal szolgáltunk a második lemezen.
0: Meg még ki tudja, hogy mi az, ami nem jutott eszedbe, de az is új.
1: Sose tudni. Hát van rajta vokoder az első nótában, ez nyilván Bruno Mars hatás, hogy akkor szerettem volna, az annyira tetszett az ő nagyon híres lemeze, ez ami nagyon híres lett, ez a 24K, vagy nem tudom igazán most írtam, nem teszem be mi a címe, ugye azon ugye vokoder van, és akkor én is akartam egy kis vokodert, úgyhogy a nyitódalban vokoder van. De úgy igazából, tehát a cappella nóta az előző lemezen is volt, amit csak egyedül csináltam. Talán még ha valamit mondani kell, akkor az utolsó dal, aminek az a címe, hogy So Many Times, az olyan nem volt az előző lemezen, tehát azt a dalt a srácok nélkül itthon játszottam föl. Tehát hogy azt az egész dalt én énekeltem, meg én játszottam föl itthon ezekkel a virtuális hangszerekkel, tehát abban nem szerepelnek a fiúk, a So Many Times az utolsó dal.
0: És ez hogy lett így?
1: Engem ez is érdekel, tehát hogy engem ez is érdekelne, hogy itt olyan technikai körülmények vannak körülöttem, hogy meg tudok csinálni egy ilyet, uh-huh. És akkor ugye meg tudok csinálni egy ilyet, tehát hogy, és akkor azt gondolom, hogy igen, meg tudok csinálni egy ilyet, és hogy elindult az is ilyen nagyon erős vokális beütésű dal, úgyhogy igazából nem kellett olyan nagyon nagy muzsikálást létrehoznom. Most ezt így nehéz elmagyarázni. És plusz még van egy ilyen furcsa sztoria ennek a dolognak, hogy az első lemezen már szerepelt annak a dalnak a refrénje, ott egy ilyen közjátékot csináltunk, amiben így előbújik ez a zene a semmiből, majd eltűnik a semmibe, mi ezt interlude, ezt így szokták hívni a külföldi lemezeken, a mi lemezünkön is ez. Na most, ugye ott csak a refrén hangzott el, és abból azt tovább írtam, abból lett egy teljes dal, egy igen erősen vokális teljes dal, és azt nem tudom, valahogy így alakult, hogy feljátszottam egyedül, mert érdekelt, hogy na lássuk, mire jutok.
0: Kihagytad a zenekart, aztán egyszer csak majd lehet, hogy a számítógép fog úgy dönteni, hogy na, akkor kihagyom Istvánt, és megalkotja a dalt nélküled.
1: Hát erre már van precedens állítólag.
0: Nem sokára folytatjuk a Saxo Funk zenekarból. Itt van Csányi István.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Aranyos hazai. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. Megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a 100 halombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágneshorgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágneshorgászat közben egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekord alacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópus éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Saxo Funk zenekarból. Csányi István itt van. Egyébként te tartod a kapcsolatot más szaxofonossal és más olyan emberekkel, akik lényegében egészen hasonló dolgot művelnek, mint te?
1: Hát úgy nagyjából, de az igazság, hogy úgy van, hogy annyira mindenki a saját tengelye körül pörög. Tehát, hogy mindenki éli az életét, mindenki nyomja a közösségi médiát, mindenki csinálja a következőt, mindenki megy a tévébe, a rádióba interjút ad, ugye, mint most. Szóval, hogy mindenki annyira nyomja, hogy időnként, amikor találkozunk, mondjuk, mit tudom, egy közös dal, például ugye én az Olberttel ugye találkoztam, hogy a Garami Funky Stuff körül volt egy ilyen közös dal, ahol ott miatt mindannyian vendégeskedtünk. Nyilván nagyon sokat tudunk beszélni, és pont ez benne egyébként a buli benne, hogy őrletes információ tömeg van ugye mindannyiunkban, és akkor ez a információ csere, meg az eszme csere, hát arra semmi idő nem elég, úgyhogy de nem gyakori, megmondom őszintén, hogy de szoktunk néha telefonon beszélni szaxofonosokkal, meg ugye akkor, amikor mondjuk én nem érek rá, és akkor egy másik srác megy helyettem mondjuk valamelyik produkcióba, akkor is ugye beszélünk, és hát akkor nyilván kitérünk dolgokra, amik ugye történnek, vagy amiket hallottunk, szóval. De ez nem egy mindennapi kapcsolat, hanem csak egy ilyen néha előforduló dolog.
0: És olyan, hogy együtt fújni, többen is, egy színpadon?
1: Hát az is nagyon ritka, mert ugye a big bandektől eltekintve, ugye mi mindannyian ugye ilyen individuális szereplők vagyunk, tehát most vegyük mondjuk az Ávodi Attikát, most ugye a Pete Project produkció az egy ilyen komplett produkció, most ahhoz, hogy engem is meghívjanak oda, meg még többeket, tehát az ugye egyrészt nagyon nagy előkészítést igényelne, igazából azért olyan nagyon sok buli nincs, tehát hogy ezért mondom, hogy inkább az a jellemző, nagyon jó lenne, hogyha lenne akkora pörgés, hogy már ezen járna az eszünk, hogy akkor most én egy szaxofon koncertre milyen másik szaxofonost hívjak meg, de azért annyi lehetőség nincs, tehát azért mondom, hogy inkább mindenki a saját tengelye körül pörög. Hát mondjuk az első lemezbemutató koncerten, mivel én itt Gödöllőn tanítok szaxofont, azért ott volt olyan, hogy a szaxofonos növendékeimmel csináltunk egy ilyen kis jelenetet, tehát ez egy abszolút jó kérdés, meg ez egy nagyon klassz szín egy ilyen koncerten, hogy mondjuk többen fújunk együtt, szóval tök jó lenne.
0: Álmodozzak róla még egy jó. Na, akkor mutathatunk megint dalt, mondd meg akkor, hogy most melyik legyen.
1: Igen, akkor többet is. Hát akkor ugye most jön a Simple Song, hogy kicsit...
0: Oké.
1: Okay. Akkor most jön a Simple Song, Miheller Mirtil és az én duettem ugye énekileg, és ez egy bossanova, amit én írtam.
0: Mutatjuk. Saxo Funk, Simple Song. Mindjárt folytatjuk, itt van Csányi István.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Saxofunk, Simple Song szólt. Itt van Csányi István. Na hát, és akkor, amikor színpadra álltok, akkor leggyakrabban mostanában mi történik konkrétan olyankor? Beavatsz mindenkit egy kicsit abba, hogy a ti színpadi muzsikálásotok az leggyakrabban mostanában hogy néz ki?
1: Hát olyan gyakran ez a zenekar még nem mondhatom, hogy ugye színpadra áll. Ugye most voltak buliaink, ugye volt egy bulink itt. Ugye minden buli más, tehát hogy mert például ugye most nyáron legutoljára, ugye augusztusban volt két bulink, az egyik az itt volt Gödöllőn, mert az ismerőségnek van egy nagyon csili-vili kis aranyos kis szállodácskája, és annak van egy ilyen nagyon, nagyon szép kertje, és akkor ott játszottunk. Hát az nyilván egy másik helyzet, mint a másik fellépés, ugye a debreceni bor és jazz napokon játszottunk a játszótér színpadon. Tehát, hogy mind, ugye az ugye sokkal később volt, meg ott az egy egész másik helyzet, szóval gyakorlatilag az emberek azt képzelik valószínűleg, hogy mindig, tehát még mindig ugyanazokat a számokat játszunk, az egy egész másik helyzet, szóval gyakorlatilag az emberek azt képzelik valószínűleg, hogy mindig, tehát még mindig ugyanazokat a számokat játszunk, ugye, mint az Oránnal is,

0: a többi embernek a saját görbéje, akkor ugye a körülmények, ahogy szól, ugye az idők, a közönség, a visszacsatolás, a tekintetek, szóval minden buli más. De hogyha nagyon konkretizálni kell, akkor ugye az van, hogy ott a kertben, a panzió kertjében játszunk kvázi a füvön, tehát ott az egy ilyen igazi, ilyen, mit tudom én, hollywoodi garden party szituáció. Ugye a debreceni bor és jazz napokon meg rendes halálos profi színpadban, ahol ugye mi ott fönn vagyunk, az meg egy egész másik szituáció, meg hát ugye nyilván az egészet körüllengi, hogy most akkor itt vagyunk egy jazz fesztiválon, ha köszönjük szépen, hogy ide bejöhettünk, mert hát azért ez nem, amit mi játszunk, az nem jazz, hát ugye mindannyiunknak szinte jazz diplomája van, meg ugye nyilván improvizatív emberek vagyunk, de ugye amit mi játszunk, az nem a klasszikus értelembe vett jazz, hanem ilyen mindenfajta zene jazzes felhangokkal, ízekkel.
1: Folytatjuk nem sokára a Saxo Funk zenekarból Csányi Istvánnal a beszélgetést.

0: folytatjuk a Saxofunk zenekarból. Itt van Csányi István.
1: Improvizatív emberek vagyunk, de ugye amit mi játszunk, az nem a klasszikus értelembe vett jazz, hanem ilyen mindenfajta zene jazzes felhangokkal, ízekkel.
0: És milyen mértékű az improvizáció?
1: Azt kordámban tartom, megmondom őszintén, tehát hogy nem akkor, tehát mi nem megyünk el abba az irányba, hogy mi nem megyünk el abba az irányba, hogy akkor jó, akkor most kezdj el szaxofonozni, fiam, vagy gitározni, és addig szaxofonozol, vagy gitározol, ameddig akarsz. Tehát ebben mi nem megyünk bele, mert ugye én azt gondolom, hogy én tartom ezt a kvázi 3-4, maximum 5 perces intervallumot, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen szórakoztató, nagyon jó ízű szórakoztató zene, jazzes, mindenféle jó ízű zenei felhangokkal, benne nyilván improvizációval. Tehát ugye nyilván, hogyha most arról beszélgetünk, hogy ugye van mondjuk egy instrumentális dal, nem a simple song, mert a simple song ugye az egy AABA dal, tehát ugye annak vannak klasszikus értelembe vett dal keretei, amikor pedig nem ilyen számot játszunk, akkor pedig azt pedig ugye a jazzből veszük ugye kölcsön, hogy van egy téma, tehát ugye bemutatjuk a témát ugye az elején, és akkor utána van improvizáció, nyilván minden nóta más. Tehát, hogy például a Happy Libe ugye az történik, hogy rögtön az elején bemutatjuk ezt a témát, és utána én elindulok egy úton, ugye elkezdek mesélni valamit, aztán utána jön, hogy a bridge, hogy mi szoktuk mondani, és aztán utána újra megint jön a refrén. De mondjuk van olyan dal is a lemezen, ahol mondjuk elhangzik a téma, utána improvizálok én egy kört, vagy kettőt, akkor utána a gitáros is improvizál egy-két kört, és utána visszatér a téma, ugyanúgy, mint a jazzistáknál. De ez minden nótában más a sztori.
0: De csak egy-két kört, és nem hármat, vagy négyet.
1: Igen, nem akarnám, tehát, hogy nem akarnám, mert ez nem erre megy ki a játék. Tehát, hogy én azt is értem, meg azt is nagyon szeretem, mert ugye én is jazz tanszakot végeztem, és pontosan tudom, hogy de ez alatta szól a funky, szóval, hogy mondjam, ez nem olyan, nem arra megy ki a játék. Tehát egyszerűen inkább azt szeretem, hogy ilyen flott, kompakt, és így az arányok is szerintem rendben vannak, hogy ez mégiscsak szórakoztató zene, improvizatív szórakoztató zene. Ami hát egyébként még így is egy nagyon nehéz kenyér ugye ebben az országban, mert hát ugye itt alapvetően nem így rezdülnek az emberek ilyesfajta zenékre, úgyhogy nem akarnám őket elijeszteni ilyen 5-7 perces improvizációkkal. Nyilván ez is benne van, de szerintem ez így, szerintem jók az arányok nekem. Nekem tetszik, most ez nyilván hülye hangzik az én számból, de hát ezek a keretek, ugye a külföldön is így van, hogy ez úgynevezett smooth jazz, meg ezek a dolgok, ezek a szórakoztató lightosabb ilyen zenék, azok nem tartanak 10 percig, tehát az nem Return to Forever, meg ilyenek. Van egyébként arra is példa, hogy ilyen hosszabb kompozíciók, de hát megmondom őszintén, csak most elmondok valamit, hogy ugye az ember tudja követni, ugye rakom fel a YouTube-ra is, ugye a YouTube-on is van ugye csatornánk, és ugye rakom fel ugye a koncertvideókat, mert hála az égnek, hogy elég sok koncertvideóval rendelkezem, és időnként belenézek a statisztikában, ugye van egy ilyen YouTube stúdió nevű dolog, és hát bele lehet nézni a statisztikában. Na most kapaszkodj meg, az van, hogy egy ilyen videót, egy szaxofunk videót, és hát biztos vagyok benne, hogy ez szinte mindenkinél így van, az átlagos megtekintési idő 1 perc, 1,5 perc. Tehát annyira, és ez nem azt jelenti, hogy azért kapcsolnak el, mert rossz, én ezt nem így fogom fel, hanem figyelve magamat, meg ezt az egész őrületes tempóra felgyorsult, őrült világot, az van, hogy hát ez van. Tehát, hogy oda kapcsolnak, belenéznek, tetszik vagy nem tetszik, és már puf, már repülnek tovább. Tehát, hogy most érted, ez a válaszom. Tehát most ebben a világban 10 perces nótákat játszani, az már bátorság.
0: Nem sokára folytatjuk a Saxofunk zenekarból. Itt van Csányi István.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Saxofunk zenekarból. Itt van Csányi István.
1: Annyira felgyorsultak az emberek, hát most pont a múltkor megnéztem, most nem tudok már neked számokat mondani, hogy a Big Boy, ugye koncert, vagy van koncertfelvétel, ugye a Marcival fent a YouTube csatornán, tehát egy perc cikk, ha valaki nézi, el se indul a rap. Tehát pontosan az nem történik meg, amiért a dal van. Tehát hogy könyörgöm, hát nem
2: külön a rappet is.
1: Igen, tehát hogy könyörgöm, nem kéne ennyire rohanni. De egyébként, ha magunkra nézünk, ugyanaz. Tehát én is, ugye, tehát ennyi idős koromra a világ összes zenét hallottam tulajdonképpen. Tehát nekem is elég egy perc, mert azonnal tudom, hogy ez most milyen zene, milyen keretek, mi fog történni. Tehát ugye, én most már elég sok filmet láttam, tehát ugye nagyon gyakran elkezdődik a film, és elmondom az egészet előre, hogy mi lesz. Ez már egy ilyen, ez ilyen tapasztalat, tehát hogy hát mert hogy tudod, hogy körülbelül milyen keretek között mozog az egész dolog, szóval nagyon nehéz, és akkor ilyen körülmények között ebben az őrületes dömpingben, ami van, ugye ott egyszer elhangzott, hogy mit tudom, a Spotify-ra naponta 50 ezer dal kerül föl, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy most érted, ebben a dömpingben, hogy hívod fel magadra a figyelmet? Hát figyelj, emberek legyünk a talpunkon, de komolyan, szóval abszolút nem irigylem a zenészeket ebben a mostani környezetben, és hát a másik az, hogy ugye mi, ugye ezek a fajta zenészek, akit a zenét dicsőítik, tehát nálunk nincs semmi más, nincs sztárallűr, nincsenek izmok, nincs tetoválás, nincs botrány, ugye semmi nincs az égvilágon, tehát ugye, ahogy a Charlie Nota címével éljek, ugye csak a zene van, tehát ugye semmi másra nem tudunk hivatkozni, mint arra, hogy mi elkezdünk zenélni, és majd valakinek ez megtetszik a zene, mert egyébként semmivel nem tudunk szolgálni, tehát nincs pirosra festve a körmünk.
2: Pont ez benne tulajdonképpen a csodálatos, hogy van, azt mondod, egy őrült világ, és abból az őrült világból megérkezik valaki, és elkezd hallgatni titeket mondjuk élőben, és akkor örömében elsírja magát.
1: Yeah.
2: Vagy gyönyörködik.
1: Hát, ja. Hát igen, hát ez lenne a cél, hogy tehát az én fejemben ez nagyon egyszerű, hogy valahogy úgy kéne szórakoztató zenét játszani, hogy közben ugye adni is az embereknek valamit, közben úgy, hogy mi is jól szórakozzunk, hogy igényes is legyen, de lendületes is legyen, szóval, hogy ez van a fejemben, próbálok csinálni egy ilyen produkciót, és egyébként megmondom őszintén, hogy itt most hazudnék, ha azt mondanám, hogy olyan nagyon-nagyon sok koncertünk volt, holnap leszünk 5 évesek egyébként, holnap lesz pontosan 5 éves a zenekar, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy itt már volt tengernyi buli, de azt viszont elmondhatom teljes magabiztossággal, hogy ahol mi valaha játszottunk, legyen az a Veszprém Fest, vagy a Dunakeszi Jazz Jam, vagy a Rosé és Riesling, vagy a Bornapok Debrecenbe, vagy a nem tudom, vagy a saját koncertjeink, vagy a mit tudom én milyen fesztivál, ott mindig levillázták a zenekar. Tehát az emberek igenis fogékonyak arra, hogy mi a jó. Csak ugye olyan a szisztéma, hogy ezt a fajta zenét nagyon nehéz eljuttatni hozzájuk. Tehát, hogy ugye nyilván ennek a zenének nem a legfiatalabb réteg, nem ők vannak megcélozva, hanem ez a kicsit már meglettebb réteg, ez ugye a 30 körül, tehát hogy 30 és 50 között, na most ugye azok már ugye családot alapítottak, elég nehéz őket megmozdítani, tehát hogy jó, de ez már egyfelől, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen biznisz is, hogy olyan csatornákat kéne keresni, ahol őket meg lehetne találni ezzel a zenével, mert az van, hogy amikor megtalálod őket ezzel a zenével, akkor rácsodálkoznak, hogy ez milyen jó zene. És itt most nem csak a szaxofonkról beszélek, hogy legyek szolidáris a kollégákkal is, hanem van egy csomó produkció még ebben az országban, amiről ugyanezt el lehet mondani, hogy nyilván nem a YouTube nézettségi lista elején van, de ha elkezded hallgatni, akkor rájössz, hogy igen, ez jó zene, és jól érzed magad. Ez a cél.
0: Folytatjuk nem sokára a Saxofunk zenekarból Csányi Istvánnal a beszélgetést.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Saxofunk zenekarból. Csányi István itt van. Na most lassan a végéhez érünk. Egyébként mondtad, hogy ez egy nehéz kenyér, de te tulajdonképpen, most így képletesen mondom, nem vagy éhes.
1: Hát igen, igen, igen, mondhatjuk. Tehát én mondjuk egy elég szerencsés hapsi vagyok, ugye abból a szempontból, hogy én belekerültem ebbe a körforgásba, ugye a session zenész körforgásba, ugye ez még nem hangzott el. Hogy ugye mi, vagy nem tudom, hogy elhangzott, de szerintem még nem hangzott el. Tehát ez egy olyan zenekar, ahol mi mindannyian az életünknek a gerincét ugye az adja, hogy sztárokkal játszunk. Uh-huh. Tehát egyfolytában sztárokkal játszunk, ugye ezt hívják ugye session zenésznek. Tehát, hogy ugye én már játszottam az LGT-vel, a Demiennel, a Neotonnal, Irigy Hónai, mint így Hevesi Tamás, Császár előtt, TNT, se vége, se hosszú, gyakorlatilag szinte majdnem mindenkivel játszottam. Tehát, hogy, és akkor, és az megvan, tehát, hogy nem vagyok éhes, mert ezek a jó dolgok mind megtörténtek, arra a kenyérre voltam éhes, hogy egyszer szeretnék csinálni én egy saját produkciót, felvállalva azt, hogy hát ez nyilván nem 10 000-re került fog zajlani, és ezt most úgy hívják, hogy Saxofunk, és csinálom töretlen lendülettel, mert szeretem.
0: Na, hát jól is teszed. Jelöld meg akkor, kérlek, a záródalt, és megmutatjuk a Saxofunktól.
1: Akkor a záródal pedig legyen a So Many Times, az az utolsó dal, ez a bizonyos dal, amit egyedül játszottam fel, és elég elős ilyen vokális helyzetek vannak benne, és hát akkor legyen ez a búcsúzó.
0: Akkor ezzel zárunk So Many Times, a Saxofunktól Csányi István itt volt, és itt van, és örülök.
1: Nagyon.
0: És köszönöm.

elmúlt 7 órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt a Saxofunk zenekar kapcsán. Csányi Istvánnal beszélgettem, Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Hallgass hazait! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most ez a Balaton legütősebb esti műsora, a Balaton.

0: it for this week's Underground Trip with Norker. Thanks for joining the journey. Until next time, remember, no rules, this is house. Find us online at undtrip.com.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak. Hívtalak volna.

kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Ígérem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.